0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után járunk kellemes éjszakát. Jó bulit, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Mi még ezerrel pörgetjük a Rádió Stage-et a Strandfesztiválon. Ezekben a percekben Lótfi Begi a lemezjátszók mögött. Az igazi mai slágerek között pedig egy másik Rádió 1 DJ, akit választottam.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy csúnyának tartott ökörhódít most a kínai mozikban váratlan közönség siker lett az animációból, ami egyébként ránézésre is tényleg elég kezdetleges, és hát a történetet is elkezdték bírálni. A nyitó hétvégén összesen 332 ezer forintnyi jegybevételt ért el, 236-an váltottak rá összesen jegyet. Viszont a neten elkezdték, hát finoman szóval cikizni a filmet, ami akkora hype-ot csinált, hogy egy héttel később már 463 millió forintnyi jegybevételnél tartott, és hát óriási a hype-os körülötte. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk részleteket. Itt az igazi mai slágerek között pedig az újabb már el is indult Alex Kenji-től, most a Bambolét választottam. Jó hétvégét, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ifjú férj, Cyril után, Lói a fogyatásban, aki az első igazi komoly fesztivál szezonját éli most, legalábbis előadóként, és hát ez a posztjain is meglátszik, de nagyon cuki, hogy mennyire lelkesedik, és nagyon menő egyébként, hogy milyen vagány fesztiválokon lép fel. Hát, ennek az egyik oka, hogy ilyen igazi mai slágereket készít. Az aktuális kedvencünk Lóitól, David Puentezzel a Golden Summer, ezt indítom már is itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk 3 óra előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig. Na, nehogy a következő órában is nálunk szólnak. Újdonság David Guettától és J-Lo-tól, de hozom majd a Swiss Disco-t, sőt, Taylor Swift-et is. A kezdésben pedig egy olyan DJ-t, aki majdnem fogorvos lett, fogtechnikai asszisztens volt is. De hát, ez mégiscsak jobban bejött az igazi mai slágerek között, a nagy kedvenc Hypatontól. És a nagy lendület is, Norma Jean Martinnal az Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel, ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy picivel 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és fordultunk a Rádió Stage-en, a Strandfesztiválon is, Lotfi Begi után már Jauri a lemez játszók mögött, ő pörgeti a legnagyobb kedvenceket ott, itt az adásban pedig én, most J-Lo-tól, David Guetta-tól, a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az az előadó, aki az MTV VMA gálán a második legtöbb jelölést kapta, Taylor Swift. Az első egyébként Madonna lett. Ez a The Fate of Ophelia a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi hazai fesztivál kedvenc, és ha már fesztiválok, akkor mi tényleg kifacsarjuk még, ami a nyárban van 100%-osan. Most ugye még a Strandfesztiválon pörög a rádió esztés, de nem fog sokat pihenni, mert hogy néhány nap múlva jövő héten szerdán már a szegedi ifjúsági napokon kezd tényleg, amit lehet ebből a nyárból kihozunk, és amennyi igazi mai sláger csak lehet ebben az órában is lejátszuk. Itt egy újabb. Egy vadi új a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a nagy kedvenc a Sleep Tonight, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, holnap pedig visszatérnek a Szabiból, és reggel 6-tól élőben indítják a műsort. Én pedig ezt indítom a következő zenei óra elején. Az igazi mai slágerek között a Hearst dalába a Purple Disco Machine jön a Wonderful Life pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgőészakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mi pedig szépen lassan kezdjük összepakolni a Rádió Esztizset a Strandfesztiválon. Azért, hogy jövő héten szerdán újra felépítsük Szegeden, a Szegedi Ifjúsági Napokon, sőt ott kettő helyszínnel is készülünk, szóval távolról sem állunk meg, és itt adásban sem, mert hogy jönnek az igazi mai slágerek, sőt most egy Rádió 1 DJ-t választottam, aki természetesen a színen is ott lesz velünk, DJ Metzger Miki, Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai sláger az Éden, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, ebben az órában extra sok újdonság, most például Kámrától, aki volt már zsűritag is a német Voice-ban néhány évvel ezelőtt. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakirát választottam, aki szeptember 18-án kezdi a következő világkörüli turnéját. 12 egymás utáni koncerttel Madridban, Spanyolországban. 12 teltházat csinál, hát az valami elképesztő. Ez meg, ahogy ígértem, az aktuális kedvencünk tőle. Shakira érkezik, és a Die Die.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Jön a negyedik szórakafest, elérhető a vármegyei online terméktár, fiatalok segítettek a Balatonparton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Játék, mese, szórakozás. Szeptember 5-én rendezik a negyedik szórakafestet Kecskeméten. Egésznapos program várja a családokat a Szórakaténusz Játékmúzeum és műhelyben. Bábszínházzal, interaktív műsorokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők. Lesznek kereső és kvízjátékok, kézműves foglalkozások is. A felnőtteknek meseterápiát is tartanak. Az interaktív foglalkozás célja, hogy saját élményen keresztül mutassák meg, hogy a mesével való kapcsolódás miként használható fejlesztő, támogató helyzetekben. A rendezvény ingyenes, a részletes program elérhető a Szórakaténusz Játékmúzeum közösségi oldalán, vagy a Katona József Múzeum honlapján is. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. A terméktár létrehozásával az volt a cél, hogy közelebb hozza egymáshoz Bács-Kiskun termelőit, vásárlóit, így is hozzájárulva a helyi gazdaság erősítéséhez. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr lovalcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak, ahol szerepet vállalnak. A strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is, akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkéntes.
2: Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók agresszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, 8 perccel egészen pontosan. Augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposok. Ő pedig Minelli, mert hogy hogy továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek. Ez a Rám Pám Pám, szép reggelt! Baby, I see what's on your mind.

0: emelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Hey, ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most viszont egy picit lassulunk, de egy szenzációs dalt választottam, rég hallottuk. Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az időre talán a mai napon a legjobb jelző az, hogy változékony, de azért továbbra is nyárias. Hát esőre viszont nem kell készülni. Igazi mai slágerekre viszont igen, a hírek után Meghan Trainor és az All About the Bass, amit indítok. Because you know I'm all about that bass, no trouble.
1: I'm all about that bass, no trouble. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Londonban jártak az egyetemisták, takarékoskodjunk az ivóvízzel, családi piknik az erdészekkel. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai látogatáson vettek részt a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának hallgatói és oktatói. A Kamara a vállalkozásokért kurzus 4 legjobban teljesítő hallgatója tölthetett el több napot London startup világában, az egyetem támogatásával és a Pannonia ösztöndíj program segítségével. Az intézmény tájékoztatása szerint több rendezvényen is részt vettek a kecskeméti hallgatók. Szakértők előtt mutathatták be saját üzleti ötleteiket, valamint két londoni egyetem munkatársaival is találkozhattak. A szakmai látogatás során több együttműködés is körvonalazódott a londoni intézményekkel, és egy olyan Kecskemétre adaptálható tervel készítése is szóba került, amely a jó gyakorlatokat a hazai környezetbe ültetheti át, olvasható az egyetem honlapján. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Családi napot szervez a Kefag ZRT szeptember 18-án a Császártöltési parkerdőben. Az érdeklődők az erdő értékeivel, működésével és mindennapjaival ismerkedhetnek meg. A hagyományteremtő esemény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az erdészeket és az erdő iránt érdeklődőket. A kora esti programon az erdészek vezetésével indulhatnak sétára a résztvevők, majd közös batyus piknikkel zárják a kora estét. Az őszi erdő különleges hangulatához a gímszarvasok bőgése is hozzátartozik, amit kis szerencsével a programon résztvevők is megtapasztalhatnak. Az esemény ingyenes, részletek az erdészet közösségi oldalán. Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

hétvégét, még van egy nap a hosszú hétvégéből, szóval élvezzük ki. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most például egy olyan dalt, ami egy csomó rekordot megdöntött. Például az első héten a megjelenése után a legtöbb streamelt dal lett, utána a leggyorsabban 112 nap alatt egyébként ez érte el az 1 milliárdos streamelést, mindemellé pedig azóta is a 100 legtöbb streamelt dal között van. Mondjuk úgy, hogy nagy kedvenc. Miley Cyrus és a Flowers, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változat.

Csak igazi mai sláger megy, hát ez oda hozott egy kis fesztivál hangulatot, így negyed hétkor, tudom, picit korai, de azért kell ez, mert hogy van még ebben a nyárban fesztivál tartalom. Jövő héten a Rádió 1 utazik Szegedre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, ahol két helyszínnel is várunk majd mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, most Lóitól a Get Lucky, amit indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a legfrissebb infok után is, konkrétan azt az énekesnőt hozom, akit nagyon sokáig nem hagyott a kiadója énekelni, mert hogy nagyon jó dalszerző volt, egy csomó nagy slágert írt különböző előadóknak, többek között Eminemnek és Rihannának is, és amikor azt mondta, hogy ő is énekelne, attól féltek, hogy ez majd a dalszerzés rovására megy, hát nem ment. És milyen jó, hogy énekel, mert hogy óriási kedvenceket készít Bibi Rexa, aki a hírek után a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, nyílt nappal zárul a szimpózium, folyamatosak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják. Az eseményre helyi termelőket, piacjárusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok és javaslatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Nyílt nappal és kiállítás megnyitóval zárul jövő csütörtökön a Nemzetközi Kerámia Művészeti Szimpózium Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban. A 4 hetes Nemzetközi Alkotóprogram tárlatának a Kápolna Galéria ad majd otthont. Idén is tematikus formában rendezik meg a szimpóziumot, melynek hívószava ezúttal a menedék volt. Összesen 8 meghívott művész vesz részt a programon Magyarországról és külföldről, írja beszámolójában a KEOL. A nyílt napon a közönség megismerheti a csaknem egy hónapos alkotó munka eredményeit, és maga az alkotói folyamat is láthatóvá válik számukra. Technikai bemutatókat, előadásokat is tartanak ugyanis. A késő délután nyíló kiállítás a kecskeméti alkotó munka során létrejött műveket mutatja be. A tárlatot a közönség egészen szeptember 19-ig megtekintheti nyitvatartási időben. Munkában a revizorok, a NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 13-áig a vármegye papír- és írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító üzleteiben ellenőriznek. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Még tartanak a nyári ellenőrzések is, így az adóellenőrök fesztiválokon, rendezvényeken is felbukkanhatnak. Tiszta, derült időre számíthatunk, ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd 1-2 felhő, élénk lesz majd az északias szél, 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok, holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett, kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők, 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és akkor most egy jó kis nyugat-európai kollab, Angliából a Swiss Disco, Hollandiában Sam Feld, és mellettük még a holland-marokkói Rehab. Na ők jönnek most az aktuális kedvenccel, az igazi mai slágerek között ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en picivel 3/4 hét előtt.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem tegnap este mindenki ránk figyelt, mert hogy 6 órától 7 óráig élőben mixelt nálunk a stúdióból a világhírű Blond is. Hát valami szenzációs élmény volt, és még egy picit most is ennek a hatása alatt az ő igazi mai slágerét választottam. Blond is, Lovers on the Dance Floor, ez jön már is a rádió egyen. Szép reggelt!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy jó kis órát zártunk, és milyen jó kis órát indítunk mindjárt. A hosszú hétvége negyedik napján pár perc és Hypaton érkezik. Az igazi mai slágerek között az Out of My Head Norma Jean Martinnal közösen, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111. Szép reggelt, jó hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jön a negyedik szórakafest, elérhető a vármegyei online terméktár, fiatalok segítettek a Balatonparton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Játék, mese, szórakozás. Szeptember 5-én rendezik a negyedik szórakafestet Kecskeméten. Egésznapos program várja a családokat a Szórakaténusz Játékmúzeum és műhelyben. Bábszínházzal, interaktív műsorokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők. Lesznek kereső és kvízjátékok, kézműves foglalkozások is. A felnőtteknek meseterápiát is tartanak. Az interaktív foglalkozás célja, hogy saját élményen keresztül mutassák meg, hogy a mesével való kapcsolódás miként használható fejlesztő, támogató helyzetekben. A rendezvény ingyenes, a részletes program elérhető a Szórakaténusz Játékmúzeum közösségi oldalán, vagy a Katona József Múzeum honlapján is. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. A terméktár létrehozásával az volt a cél, hogy közelebb hozza egymáshoz Bács-Kiskun termelőit, vásárlóit, így is hozzájárulva a helyi gazdaság erősítéséhez. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr lovalcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak, ahol szerepet vállalnak. A strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is, akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkéntes.
1: Tiszta derült időre számíthatunk, ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő, élénk lesz majd az északias szél, 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok, holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett, kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők, 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, és egy siren jön, aki néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy nagyon komolyan dolgoznak egy 2027-es világkörüli turnén, amiben Európát is érintik majd. Az okés, az rendben van, ez meg a nagy kedvenc tőle, a Camera City remixében, ezt indítom már is, szép reggelt, jó hétvégét!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Rádió Egy DJ-t hozok, Regán Lilit, aki jövő héten utazik Szegedre, mert hogy ő is fellép a Rádió Stage-en, vagyis hát mit beszélek, Stage-en, mert hogy a szegedi ifjúsági napokon két helyszínnel is várunk mindenkit, és természetesen Regán Lilivel, aki most az igazi mai slágert hozza, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger

0: a Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: Londonban jártak az egyetemisták, takarékoskodjunk az ivóvízzel, családi piknik az erdészekkel. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai látogatáson vettek részt a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának hallgatói és oktatói. A kamara a vállalkozásokért kurzus 4 legjobban teljesítő hallgatója tölthetett el több napot London startup világában, az egyetem támogatásával és a Pannonia ösztöndíj program segítségével. Az intézmény tájékoztatása szerint több rendezvényen is részt vettek a kecskeméti hallgatók. Szakértők előtt mutathatták be saját üzleti ötleteiket, valamint két londoni egyetem munkatársaival is találkozhattak. A szakmai látogatás során több együttműködés is körvonalazódott a londoni intézményekkel, és egy olyan Kecskemétre adaptálható terv elkészítése is szóba került, amely a jó gyakorlatokat a hazai környezetbe ültetheti át, olvasható az egyetem honlapján. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Családi napot szervez a Kefag ZRT szeptember 18-án a Császártöltési parkerdőben. Az érdeklődők az erdő értékeivel, működésével és mindennapjaival ismerkedhetnek meg. A hagyományteremtő esemény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az erdészeket és az erdő iránt érdeklődőket. A kora esti programon az erdészek vezetésével indulhatnak sétára a résztvevők, majd közös batyus piknikkel zárják a kora estét. Az őszi erdő különleges hangulatához a gímszarvasok bőgése is hozzátartozik, amit kis szerencsével a programon résztvevők is megtapasztalhatnak. Az esemény ingyenes, részletek az erdészet közösségi oldalán. Tiszta derült időre számíthatunk, ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő, élénk lesz majd az északias szél, 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok, holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett, kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők, 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan hír, amire szerintem büszkék lehetünk. Anton Imbrod rendezi Russell Crowe Body with Skiffy akciófilmjét, amiben Priyanka Chopra Jonas is szerepelni fog, a címe pedig a Blue Fly. A Radio 1.hu-n is írunk. Menő, Regard of

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, holnap pedig visszatérnek a Szabiból és reggel 6-tól élőben lesznek itt a stúdióban, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek egymás után, most a legújabbat Shakirától hozom, ez a Die Die, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
10: Kecskemét, Napsugár utca 2.
9: Beszélsz ki autóbontó.
11: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
12: Ez az utolsó visszaszállás.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: A Rádió 1 gong nem

0: Rádió egy gongon. A rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010. Rádió egy gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
2: Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, nyílt nappal zárul a szimpózium, folyamatosak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják, az eseményre helyi termelőket, piacjárusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok és javaslatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Nyílt nappal és kiállítás megnyitóval zárul jövő csütörtökön a Nemzetközi Kerámia Művészeti Szimpózium Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban. A 4 hetes Nemzetközi Alkotóprogram tárlatának a Kápolna Galéria ad majd otthont. Idén is tematikus formában rendezik meg a szimpóziumot, melynek hívószava ezúttal a menedék volt. Összesen 8 meghívott művész vesz részt a programon Magyarországról és külföldről, írja beszámolójában a KEOL. A nyílt napon a közönség megismerheti a csaknem egy hónapos alkotó munka eredményeit, és maga az alkotói folyamat is láthatóvá válik számukra. Technikai bemutatókat, előadásokat is tartanak ugyanis. A késő délután nyíló kiállítás a kecskeméti alkotó munka során létrejött műveket mutatja be. A tárlatot a közönség egészen szeptember 19-ig megtekintheti nyitvatartási időben. Munkában a revizorok, a NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 13-áig a vármegye papír- és írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító üzleteiben ellenőriznek. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Még tartanak a nyári ellenőrzések is, így az adóellenőrök fesztiválokon, rendezvényeken is felbukkanhatnak. Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd 1-2 felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna, Júli, Zsülike!
4: A szavazó kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
6: Reggeli műsor!
4: Balázsék Extra!
7: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel! Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni. Nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
8: Nem érzem alatt. Szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
7: Aha.
8: Hát ugye? Van, persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azzal úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
7: Igen. Most a haver az... barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van, annyi.
8: De én a szerelem ez... az meg ilyen.
7: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
8: a
7: első...
8: Szerelembe, a szexbe van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
7: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
6: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
7: Igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod azért.
8: De lettél szerelmes, hát ne hallod.
7: Mindig van egy pillanat,
8: nagy
7: ahol még megállhatsz.
8: Nagy beszélgetések vannak lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás, a szexben van.
7: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékelésre rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
6: Szerelem van.
7: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok. Akkor mi?
8: Akkor oké.
7: Akkor oké. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni, csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
8: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
6: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
8: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
7: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
8: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal. Hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
7: Igen.
8: Tehát ezt magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
7: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Ja. Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
6: Hát, de ha sohasem volt jó viszonyatok.
8: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
7: Megcsinálod.
8: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
7: Nincs
6: persze,
7: ezzel baj.
6: Kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
7: Aztán meghal.
8: Aztán ott hagyod.
6: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
7: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyát be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
8: Igen, de azzal sem büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
7: Így van, be kell menni, ott voltál.
8: Ott voltál, igen, letudva.
7: Így van. Igen. Két barátom, két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel azonnal, hogy csörögjünk
8: be. Hogy csinálod?
7: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
6: Na miért?
7: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általánosiskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
8: és
7: gané.
8: És még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
7: Igen, ugye, nem ugye, vagy barát.
8: Hogy itt egy egyszerű szex van.
7: Nem vagy a barátjuk, és remélem
6: és
7: kiderül.
6: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
7: Már melyik párkapcsolat?
6: Hát döglődik a három. Ha a barátodnak a
7: Nincs feloldozás. Nem. Barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyárt, csináltok, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne haragudj, haver, nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
6: Segít pontot tenni a végére.
7: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Hú, gyerekek,
8: ez
7: de durva.
8: Kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
7: Hát de... itt egy megoldás van.
6: Le kell csapni a barátod csajára.
7: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
6: Hát inkább csak ventilált.
7: Csak ventiláltam. Tinder.
6: De figyelj, lent.
7: Rossz lányok. Valamit csinálj.
6: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
8: Igen, hát, de hány éve van?
7: 37 éve ott
8: nem
7: van.
8: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
6: Hát most mit mondasz neki?
8: Hát azt pszichológust, tudom? Vagy nem tudom, valamit.
7: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
8: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
6: Na, itt álljunk
8: azt meg. Várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
7: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
8: Na ezt akartam kérdezni.
7: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
6: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
7: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak
6: de
7: emberek? Te jó Isten!
6: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rátkötik a poligráfot.
7: És a fölismerül, miért mész el? Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráfvizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
6: Kis gazolás közben nyöszörök?
7: Igen.
6: Tedi le a kumpli bogarat?
7: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
8: Ha? Most még.
7: Mondjuk az friss házasság azért mind a kettő.
8: 2 év.
7: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem, az...
8: Na, ugye véleményes legalábbis.
7: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
6: Nincsenek kilengések.
7: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél is a szemedre veti, az nem szép.
6: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
7: Abszolút.
6: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
7: Ilyen, igen.
6: Hogyha volt igen. Egy ilyen combos múlt.
7: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
6: egy
7: vele.
6: Én idő.
7: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz anya.
8: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
7: A férje.
8: Az is.
7: Szenvedjen.
8: Hát milyen anya vagy te?
7: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
6: Hát és egy kicsit... heti öt alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
7: Igen. Mikor a hétből hetet autózol, picit erős, de...
8: Hogy kell gondolkodni?
7: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
6: Van egy dilemma.
7: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiéltétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, hogy igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
8: Ma már azért ez nem egy csoda, hogy valaki 35 után szül. Sőt.
7: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem, egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
6: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatal ember, aki megcsinálja? A számom kiadható.
7: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett, soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
8: Hát ha megbeszéltétek.
6: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
7: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
6: Tehát, nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
7: Nem vagy ettől rossz anya.
6: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
7: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Gyónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Gyónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.
9: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jön a negyedik Szórakafest, elérhető a vármegyei online terméktár, fiatalok segítettek a Balatonparton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Játék, mese, szórakozás. Szeptember 5-én rendezik a negyedik Szórakafestet Kecskeméten. Egésznapos program várja a családokat a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben. Bábszínházzal, interaktív műsorokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők. Lesznek kereső és kvízjátékok, kézműves foglalkozások is. A felnőtteknek meseterápiát is tartanak. Az interaktív foglalkozás célja, hogy saját élményen keresztül mutassák meg, hogy a mesével való kapcsolódás miként használható fejlesztő, támogató helyzetekben. A rendezvény ingyenes, a részletes program elérhető a Szórakaténusz Játékmúzeum közösségi oldalán, vagy a Katona József Múzeum honlapján is. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. A terméktár létrehozásával az volt a cél, hogy közelebb hozza egymáshoz Bács-Kiskun termelőit, vásárlóit, így is hozzájárulva a helyi gazdaság erősítéséhez. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak, ahol szerepet vállalnak. A strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkéntes.
1: Tiszta derült időre számíthatunk, ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő, élénk lesz majd az északias szél, 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok, holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett, kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők, 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
6: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környék a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrümedence volt, szaunával, kétemeletes.
5: Wow. Ha mégiscsak 18 lett a gyerek, na
7: több, csak azért, meg kell ünnepelni.
5: Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
6: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod.
7: Tehát de nekünk... velészt egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
6: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, nem... a fotózkodás,
7: értelek,
6: a bandázás.
7: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
6: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát tehát óriási emelkedett hangulat.
5: Ez összedobós, ilyenkor egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják.
6: Ünnepelt szülei
5: állják. Mennyi? 2 kiló?
6: Kicsivel több, mint 2 kiló volt. Igen,
5: 200 ezerért odaadnak egy budai villát? Igen, egy
6: estére.
5: Egy estére? Két
6: igen.
5: kiló?
6: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az ára, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hot dog, meg egy szelet sütemény.
5: És csak hogy egészséges sejém, csupa vitamin, az összes hú, de hangzik.
6: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
5: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
6: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
5: 15 ezer.
6: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások,
5: akkor a 120-ba.
6: Az egy 120-oska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
5: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet
7: de
5: várjál, ott?
7: Akkor még ott a plusz kajapia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
5: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóan, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló, van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit adsz majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hová emeled a tétet, de valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000, kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó meg. Ússza. Nincs takarítás, igen, nincs semmi gondja.
7: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
5: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán
6: most
5: milyen lesz.
6: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
7: Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
6: Mikor meghallottam, mondta a Lidia, beültünk egy nagy autóba. Aha, kinek? Egy nagy limuzinba. Biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
5: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinnak? Mert mit ad hozzá? Sem, neki borzasztó semmit. Nagyot villantasz.
7: Ez rólad szól. Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondol. Nem? Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
6: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon is.
7: Hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
6: Igen.
5: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban, de hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán azt mondják, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet, és igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet, miért ne bérelni
7: biztos,
5: neki egyet,
7: van itt
5: nem?
7: Egy kaució, amit le kell
5: a kauciót le kell rakni, persze nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt vissza.
6: Náluk,
5: visszaadják,
6: náluk
5: igen.
6: Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
5: Jó, hogy ti rendeztetek?
6: Hát,
5: na, arra nem lennék hajlandó.
6: Elvonultunk otthonról.
5: Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
6: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
5: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze minden, az nem így.
6: Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
5: Igen, és aztán
6: minden. Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
5: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
7: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
5: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pústortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
7: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
5: Nagyon kell.
7: Nagyon.
5: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
6: Igen.
7: Na.
6: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
5: Adom.
7: Ha van jakt, akkor majd
5: igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz? Itt engeded a gyereket, hát menj át. Ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát menjen el.
7: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim, szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
5: Az 5 évesnek a limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülim abba becsepen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Igen. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti egy, bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibíráltak ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves ez majd azt látja, hogy nekünk ez így kellene ebben a formában aha nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítetted. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
6: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkoratokban zsúrotok?
5: Gyerekben, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, igen? Meghívtak az egyik óvodális osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkrék keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy, tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkrék kereszt nem nyúltunk akármikor.
7: Hát a születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a pics, egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
5: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen.
7: Jó volt,
5: igen.
6: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
5: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
6: Volt egy darab torta, volt roppi, volt háztartási keksz,
5: szendvicsek, illetve akkor tök jó, ez volt. Tehát ez volt.
6: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő jött.
5: Igen,
6: el.
5: Ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
7: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
5: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
6: Ez volt az ajtó.
5: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
6: Igen, figyelj.
5: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
6: Nem,
5: ez nagyon szomorú, ez a történet.
6: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
5: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
6: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
5: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdet eríteni. Gyere, nézd, mert megmaradt az egész torta. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
6: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napi rendet aznap. Hát,
5: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben. Nem. Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
6: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
7: minek?
5: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott. Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfő meg mentem érettségizni.
6: Én sem emlékszem olyan.
5: Nekem sincs
6: olyan
5: meg.
6: Óriási.
5: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, 18. se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró háztetőn, szobrok a medencébe, pingpong asztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
6: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
5: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfalig.
6: Egy sikeres élettörténete.
5: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt, fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
6: Szűk családi körben.
5: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
6: Jaj, az is milyen
7: szavarú.
5: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad.
7: Állsz,
5: ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizikülte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
7: Gyönyörű ajándék.
5: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
6: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
5: Igen. 2 hét múlva lesz a 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
6: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
7: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
5: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
6: Tehát
5: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi ez egy citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
6: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
5: kérdezze. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
7: mennyire
5: nem vett
7: vissza. Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
5: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bemarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
6: Ősz a konyhában, a viaszos vászon terítős asztal mellett. Fel nagyon. Van tisztítva, hogy de itágyos szép.
5: Nagyon, nagyon, nagyon kemény.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Dumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ez az utolsó vissza.

0: Színpont.org.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majomtúra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
6: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: rádió egy gongon. A rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010. Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/rádió1gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádió1gong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
2: Londonban jártak az egyetemisták, takarékoskodjunk az ivóvízzel, családi piknik az erdészekkel. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai látogatáson vettek részt a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának hallgatói és oktatói. A Kamara a vállalkozásokért kurzus 4 legjobban teljesítő hallgatója tölthetett el több napot London startup világában, az egyetem támogatásával és a Pannonia ösztöndíjprogram segítségével. Az intézmény tájékoztatása szerint több rendezvényen is részt vettek a kecskeméti hallgatók. Szakértők előtt mutathatták be saját üzleti ötleteiket, valamint két londoni egyetem munkatársaival is találkozhattak. A szakmai látogatás során több együttműködés is körvonalazódott a londoni intézményekkel, és egy olyan Kecskemétre adaptálható terv elkészítése is szóba került, amely a jó gyakorlatokat a hazai környezetbe ültetheti át, olvasható az egyetem honlapján. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
2: Családi napot szervez a Kefax ZRT szeptember 18-án a Császártöltési parkerdőben. Az érdeklődők az erdő értékeivel, működésével és mindennapjaival ismerkedhetnek meg. A hagyományteremtő esemény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az erdészeket és az erdő iránt érdeklődőket. A kora esti programon az erdészek vezetésével indulhatnak sétára a résztvevők, majd közös batyus piknikkel zárják a kora estét. Az őszi erdő különleges hangulatához a gímszarvasok bőgése is hozzátartozik, amit kis szerencsével a programon résztvevők is megtapasztalhatnak. Az esemény ingyenes, részletek az erdészet közösségi oldalán. Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Nagyon cuki sztori. Mit csinálsz a kamionos találkozón? Elmész a lányoddal, nagyon-nagyon aranyos, a Rózsa és a lánya Kriszta, veszel egy tombolát.
6: Hát veszel egy tombolát.
5: Nyerni
6: akarsz?
5: Nyerj egy pár debrecenit, vagy mit tudom, tiszacipőt, mit tudom, mi van.
6: 5000 forintos vásárlási utalvány. Ja, várj, ez Békés Csabán volt, akkor kolbász.
5: Vesz, ez kis kolbász, igen. És az első országos kamion találkozó, gyerekek. Hát ez nem is volt még eddig ilyen kamion találkozó. Az mit jelent, hogy oda megy 5000 ember kamionnal?
6: Hát akinek van.
5: És az hol csak az Alföldön? Vagy ez milyen hely? Ez nem egy
6: Békés Csaba reptér.
5: Ja, kivitték a reptér.
6: Akkora hely van, mint az állat.
7: Ez olyan lehet, mint a motoros fesztivál, nem?
6: Tulajdonképpen
7: csak
6: igen.
7: Nagy kamionokkal.
6: Igen, igen.
7: Hát fellépett a tankcsapda, meg volt nagy jambori.
5: Ez óriási. Ez óriási.
7: És lehetett.
5: Elmész lenni. És megnézed a kamionokat. Nagyon nagy fét is ez kamionsofőr. Mert a kamionsofőrök oké, de hogy elmenni megnézni a kamionokat, na minden rendben, első országos kamion találkozó. Nyert, vett a néni egy tombolát. Mit nyert az első országos kamion találkozó, tess? Mit adhatnak?
6: Hát biztos visznek egy kört. Kamionnal.
5: Egy élmény utazása a kamionnal.
7: Koncertjegyet.
5: Igen. Koncertjegyet. Ott volt a tankcsapda is.
7: Akkor megnézhette ingyen.
5: Megnézhette, igen. Találkozhatott a backstage-ben Lukács Lacival. Igen.
7: Egy tankbenyát.
5: Hát kérlek szépen, elmondom neked, mit nyert. Az Eleki 63 éves Sára Rózsa megnyerte tombolán egy kamion.
6: Nem.
5: Nincs ilyen sztori. Hát ilyen sztori nincs. Hát ez nem létező sztori. Megnyerte a tombolán. 63 éves azért meg van, amikor hazállítasz vele a panelba, Békés Csabára.
6: Hogy viszed haza?
5: Mama, aztán mit hoztál? Hát nézd oda, hogy ott van lenn. Megnyert egy kamiont a 63 éves Sáros Rózsa. Nagyon szeretnénk a hölgyet, ha megszólalna. Nagyon cuki volt, tegnap még itt volt, nem tudjuk, hogy mi történt vele. Reméljük, hogy nem egy tesztvezetés okozta
7: de ráadásul...
5: a bajt, hogy nem vezi fel a telefon. Megnyerte a kamiont.
7: És ráadásul úgy, hogy úgy kezdjétek el, azt olvastam, hogy voltak olyanok, akik több száz tombolát vettek, és mindenki attól félt, hogy meg van bundázva. És amikor kihúzták a tombolát, és a néni feltette a kezét.
5: Akkor jöttek
7: rá. Akkor jött rá, hogy nem, itt nincsen bunda.
5: Ez felfoghatatlan. Pótkocsi nélkül. Pótkocsi nélkül.
6: Csak az eleje.
5: Igen, igen, itt írják tényleg, hogy volt, aki 300 tombolát vett, és rendben, egy Scania volt a fődíj. Mindenki az ezt szerette kérdő. Volna megnyerni, és ha most azon gondolkoznak, hogy jutatják el a kamiont, Elekre, mert hogy ott lakik egyébként a néni, igen. Eleken, és oda kell átvinni valahogy a kamion. Ez egy 7,5 tonnás kamion. Állítólag az udvarban fogják tartani. Nincs ilyen.
6: És várjál, úgy lesz, ne, mint a mesemondó fiúval a nyereménye utóban egy év múlva már a tyúkok laktak, emlékeztek? Milyen hát, árpi.
7: Most még nincsen rajta a rendszám se. Tehát ebben a pillanatban ők még nem tudják elhozni a kamiont, mert hogy ott áll, mert még nincsen rajta rendszám, de már nyilván folyamatban van az ügy, tehát előbb-utóbb el fogják tudni hozni.
5: De ez milyen durva ez a sztori, hogy elvész és nyersz egy kamiont. Azt a minden segít neki.
7: És tök cukik
5: egyébként. Akkor megvan kinepel szembe az autópályára. Sára Rózsa megpróbált Elekre hazajutni a kamionnal, 43 kilométert autózott a szembeforgalommal. Nagyon cuki a néni, ott van a lányával együtt, nagyon boldogan, baseball sapkába, újatlan pólóba, melegítő nadrágba, flexelnek már a kamion ülésében. Hát ez a sztori, félelmetes. Mennyi egy ilyen kamion? Ez egy használt kamion volt.
6: Viszonylag olcsó,
7: én meglepődtem rajta, mert hogy megkérdeztem a szervezőket, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 20-30 millás tétel, túrót 3-4 millió forintért lehet kapni egy ilyet. Jó, az is rengeteg pénz, nyilván.
6: Hát azért főnének egy 3 milliósat, és majd nyilván eladod.
5: Nem érjük el a hölgyet. Én nagyon cuki hölgyről van szó. Rózsa néni hangutánzó verseny. Aki a legjobban hozza nekünk Rózsa nénit, és mondja, milyen a kamion.
7: Mesélj el a terveit, hogy mihez kezdődj.
5: Mesélj el a terveit. Jelen. Kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Nagyon jó. Állítok, Rózsa néni itt van a vonalban, gyerekek.
6: Jaj, de megnyugodtam. De jó.
5: Megtaláltuk de Rózsa jó. néni. Halló, Rózsa néni.
8: Halló, Balázskám, te vagy az? Balázskám. Jaj.
5: Milyen a kamion, Rózsa néni?
8: Nem tudom, mi a fasz csináljak én ebben.
5: Rózsanéni, milyen színű ez a kamion, Rózsanéni?
8: Ó, drágám, szürke hajogom van, nem? Szürke. Szürke.
5: Rózsanéni, de hogy állítok, a lánya megtanul majd kamiont vezetni, ez igaz?
8: Ja, azt mondta nekem, hogy igen. Úgy fáj a lábam, tegnap voltam az orvosnál.
5: Rózsanéni.
8: Tudok parkolni ezzel.
5: Maradjunk a kamionnál, Rózsanéni. Sokszor tetszik menni kamionos találkozóra, Rózsanéni?
8: Minden. Hova?
5: Kamionos találkozóra, Rózsanéni. Kamionos találkozóra.
8: De persze, sok szép szőrös fiatal ember. Jaj, úgy fáj a lábam, ez a nagy böhöm szarra. Tudok majd az orvosnál parkírozni.
5: Rózsa néni, gratulálunk a kamióhoz. Nagyon örülünk, hogy itt tetszett lenni. Csókolom. Puszi,
8: köszönöm,
5: Rózsa néni.
8: Drágáim. Puszi, gyerekek. Sziasztok.
5: Csókolom, Rózsa néni.
6: Csókolom. Vegyük meg a kamiont. Mi? Julinak, hogy tudjon mi alatt feküdni.
5: Még tényleg megveszünk a kamiont, és fel fogsz feküdni.
7: Befér pont az udvarba.
5: Azaz. És befekszel alá.
6: És ott
7: és elkészítem minden héten a fotót.
5: És ott fekszel a Martin Garrix kamion alatt. Nincs meg az igazi Rózsa néni? Puszíjuk, mondd meg neki, ha még elérett, puszíjuk, meg gratulálunk neki, nagyon, nagyon cuki.
7: Van, aki 100 kilós mangalicát nyert.
5: Nyertem suliban, a hetediben sulis tombolán egy hamutálat. Sulis tombola hetedik. Érted, hamutál a gyereknek.
6: Ez 80-as évek valószínűleg.
5: Igen. 100 kilós mangalicát nyertem tombolán, Attila küldte nekünk.
6: Ó, a szép ajándék.
7: Te mit csinálnál? Megnyernél egy 100 kilós mangalicát, te hova vinnéd? Levinnéd, levágatni.
6: Mi az, hogy hova vinném? Juli, én értelmezhetetlen a kérdés.
5: Azonnal építene neki dekopírral egy izét.
7: Hazavinnéd és levágnál.
6: Hát persze.
7: Azonnal.
6: Hát most mi? Egyébként mit csinálsz vele? Még nevelgeted? Jó, mondjuk, hogyha fölhízlalod még
7: azért... Ráülted a pannát hátára.
5: Aha. De kérdez, amikor panelban laksz, tudod? Tehát elmész az avasi lakótelepről valamilyen, nem tudom, miskolci buliba, és ott adnak neked egy 100 kilós mangalicát. Azért az úgy...
7: Felvinni a hetedikre.
5: Felhízod a hetedikre. Van, aki asztali ventilátor nyert, valaki egy fél disznót nyert a falunapon.
6: Na, az...
5: Az. Falunapon fél disznó.
7: De Jézus, akkor az már fel van dolgozva. Az jó.
6: Félbevágva, azért a földolgozás még arrébb van.
7: Otthon van.
5: Iskolai tombolán egy élő nyulat nyertem. Másnap mire felkeltem, és kimentem volna megsigatni, mert a tűzhely rotyogtatta a nagyapám. Az milyen, megették.
6: A papa nem gondolkozott, gyerekem.
5: Egyszer egy vadászbálon egy őszbak kilövési lehetőséget nyertem. Kilőhet valaki?
6: Hát ha lő, ha ugye vadász vagy, akkor ez jó. De ha csak egy ilyen vendég, igen, csinálsz vele.
5: Igen. Nem én nyertem, hanem egy rokonom. Tavaly egy iskolai báron nyert egy karton tormát. Valószínűleg a szülőkbe szorták, tudod, valaki a Globusznál, vagy nem tudom, hol dolgozott.
7: Lejáratuk, tudod, dompál nekik, jó lesz.
5: Szellemi gerincállítást nyertünk 10.000 forint értékben.
6: Jaj, de
7: szellemi gerincállítás, az szellemi
5: gerincállítás. Mi a szellemi gerincállítás?
7: Hát, nem gyerekek, tudom, de ki kell próbálnom.
6: Az van, hogy expert vagyok belőle, mert ránéztem gyorsan, ahogy olvastam az SMS-t, a szellemi gerincállítás egy ilyen 70 perces kis móka, 25.000-től indul az ára, hogy szellemileg gerincet állítanak, és azt ígérik neked, hogy már az első kezelés után az egészséged óriásit javul, maga a tartásod szép lesz, mert hogy kihúzza.
5: De szellemileg, tehát nem nyúl hozzád.
6: Hát szellemileg száll.
5: Néz, vagy.
6: Mi, de... bracó?
5: Na, ilyet még nem hallottam.
7: Én egyszer ilyen kezelésem voltam, telefonon kellett felhívjam.
6: Jaj, ne bár, Juli, kérlek!
7: Dehogy is nem, szerintem még meséltem is.
5: Dehogy, fölhívt a telefonon?
7: Fölhívtam a szellemgyógyászt, igen. És ő mondta, hogy érzi.
5: Miért keveredsz mindig énekbe? Tombolán nyertem egy hajvágó szettet, kopasz vagyok kezerével. Mellettem állt egy kendős 30-as anyuka, mondom neki, odaadom, én úgyse tudok vele mit csinálni. Erre azt mondta, hogy ezt két hete kemózzák, úgyhogy adjam másnak, mert neki nem lesz ez szüksége. Ne. Azt hittem, elsüllyedek szégyenemben. Amerikában egy melegbárban gay bingon nyertem egy hétvégét egy nudista meleg hotelba. Hetero vagyok. Gamingó. Az mennyire menő, hogy ilyet tolnak? Gamingó. Egy hétvégi nudista meleg hotel. De már egy nudista, és még meleg hotel is. Hát egyszerre azért az ott halmozottan
7: ott
5: kemény.
7: Ott lenne a helyem.
5: Hát imádnád. Főnök asszonyom helyett végigszenvedtem egy konferenciát, a végén nyertem egy wellness hétvégét a nevében. Másnap megyek be, és azt mondta, megvehetem tőle féláron.
7: Menj a fenébe.
5: Mi egy lovenserre mentünk, arra belépő jegy volt a tombola, új köteget bontottak, és abból a miénk lett az egyes, megnyertük a főnyere, mint egy élő póni lovat. Kis előkertes házban lakunk, szerintetek?
6: Mi csinálsz vele?
5: Azt a mindenségét neki.
7: A tombolahúzásban mindig van valami nagyon szánalmas, szerencsétlen.
5: Az egész esemény, mint tombola, nagyon nyomorúságos.
7: Általában
5: de közben meg valahogy gyerekké válsz, és tökre örülsz neki, ha nyersz valamit. Tehát közben meg tök vicces. Most anyám egy rakomány szerves marhatrágyát nyert tombolán.
6: A falu nem biztos, hogy falusi bál volt.
5: Nem mert kimenni átvenni, inkább letakadta. De egy élő kakast, gimi tombol, a második emeleten lakunk, hajnalban kukorékolt. Fiam általános iskolás tombolán vibrátort nyert.
7: Ne,
6: az
7: nem,
6: bátor.
7: Az... Mert aki bevitte, az azt hitte, hogy fénykart csak rossz. Nem, persze, a hülyeség.
5: Én már annak is örülök, ha te mondjanak egy ingyenes szállítást, így jönni ki.
6: Tapolcai Bauxit diszkó.
5: Már a neve. Már...
7: Nagyon jó.
6: Álljunk meg egy pillanatra.
5: Már itt áll meg. Ne is menj tovább. Ne menj tovább. Bauxit.
6: Tapolcai Bauxit diszkó.
5: Nem tudsz ilyet írni, ha humorista vagy. Nincs ilyen. Tapolcai Bauxit diszkó. Már ott vagyok szellemileg. Nagyon jó. Imádom.
6: A nyeremény egy sült malac volt, amit azonnal a diszkó közönséget szétkapott. A Bauxit diszkó közönsége.
5: Tegyük hozzá 92. Klasszikus időket. Érünk Tapolcai Bauxit diszkó.
7: Most már Tapolcai Bauxit extrém sportpálya van.
5: Temetői bulin egy koporsót nyert valaki, azért az is kemény. Megnyert. De mit adsz temetői? Sírkövet, koporsó.
7: Ugye? Nem egy olcsó mulatság egyébként, tegyük hozzá.
5: Temetői buli az valószínűleg vagy sírások, vagy ilyen céges. Tehát, hogy ott nem tudom elképzelni, temetői buli nagyjából a sírások lehetnek.
9: Miért egy saját hambasztást? Hát ez milyen durva.
6: Jó lesz egyszer. Hát most gondolkozzunk leállisan. Egyszer hát véget ér a buli, akkor már neked erre nem kell.
7: Előre beteszed a garázsba, és néha belefekszel.
6: Igen, próbafekvés.
5: Benne. Azt a mindenit. Valaki egy automosó szivacsig jutott, azért az is nagyon kemény. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen.
6: A bauxit diszkó megváltozott, most már alumínium panziónak hívják.
5: Ne. Persze.
10: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, nyílt nappal zárul a szimpózium, folyamatosak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják, az eseményre helyi termelőket, piacjárusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok és javaslatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Nyílt nappal és kiállítás megnyitóval zárul jövő csütörtökön a Nemzetközi Kerámia Művészeti Szimpózium Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban. A 4 hetes Nemzetközi Alkotóprogram tárlatának a Kápolna Galéria ad majd otthont. Idén is tematikus formában rendezik meg a szimpóziumot, melynek hívószava ezúttal a menedék volt. Összesen 8 meghívott művész vesz részt a programon Magyarországról és külföldről, írja beszámolójában a KEOL. A nyílt napon a közönség megismerheti a csaknem egy hónapos alkotó munka eredményeit, és maga az alkotói folyamat is láthatóvá válik számukra. Technikai bemutatókat, előadásokat is tartanak ugyanis. A késő délután nyíló kiállítás a kecskeméti alkotó munka során létrejött műveket mutatja be. A tárlatot a közönség egészen szeptember 19-ig megtekintheti nyitvatartási időben. Munkában a revizorok, a NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 13-áig a vármegye papír- és írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító üzleteiben ellenőriznek. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Még tartanak a nyári ellenőrzések is, így az adóellenőrök fesztiválokon, rendezvényeken is felbukkanhatnak. Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd 1-2 felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
5: Jó, a gyerekek, hitel, az átlagokat. Szellem. Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
4: Oké, okay, hitel, ne, gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó,
5: jó, el
4: ér.
5: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét. Igen. Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége.
6: De
5: Figyelj, nem ez van.
4: De engem érdekel az életközepi benne maradás is. Tehát azért azt nevessük el, mert ugye van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
5: Még... De épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül, már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
4: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
6: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
5: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyodott?
6: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
4: De várjál, igen, a toxikus kapcsolat az nem...
6: Akkor a melegek! Szaktanári!
4: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos víz, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
6: Túl jó a szex, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
4: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
6: Hát mert mit tudom én, például egy csomó szóval az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkozz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
4: Hát de várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, az egy nagyon nyomós ér.
6: Az egy nyomós ér.
5: Nem értem, hogy mi a baj. Miért
4: kéne szakítani?
6: Álljunk le!
4: Ez most nincs meg ez a téma.
5: Ott maradok életem végéig.
4: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
6: Ez mindig a jó kapcsolat.
4: Csöndben van, nem üdös a lábam.
5: Várjál, akkor tisztázzuk nálad, mi a rossz kapcsolat.
6: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
4: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
6: Nem üdösszeljetek már. Telefonszámokat kérek.
4: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
6: Olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
4: Az jó.
6: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye vagyok.
4: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüllétől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
6: Van egy szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
4: Igen. Pánikolok, ha nincs senki. Mert ez volt az egyik érv.
5: Micsoda, pánikolok?
4: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
6: A biztonsági játékos.
4: Ez a biztonsági játékos.
6: Ők a remeterák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
5: Remeterák.
6: Igen, ezek ilyen kis...
5: Ez nem homár, ugye?
6: Ez nem homár.
5: Nem
6: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
4: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász, kozmetikus, körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
5: Egy kényelmi párkapcsolat.
4: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez az eltartott, ugye? Ez az eltartott, igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
5: Hogy minden más
4: képzelni,
5: rossz.
4: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
6: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
4: Hogy jó szexel, minden más rossz.
6: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, Ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
5: Na de ha 24 órában csak 8-at vagytok együtt.
6: Abban 7 órát.
4: Hét órát
5: nem tudsz végig szexelni.
6: Hát ugye ezért szakítottak veled.
5: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
6: Igen,
5: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
6: elvinni.
5: De te
6: is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, de van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az követő időszak, amikor pedig a elég érettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte meg utána meg...
5: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
6: hát
5: te másfelezni.
6: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
4: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
5: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
4: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Ez a te, mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az ráthárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
6: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy Isten, hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Ja. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
4: Igen.
5: Igen.
6: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
4: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
6: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulál van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húzavona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
5: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
6: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
4: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Igen, mert ahhoz vagy neki hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod, azt mondod, nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adorodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet? Ezen gondolkodom folyton.
6: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgaid, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
5: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
4: Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. szeretné látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
6: Így van.
4: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
5: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem négy van.
4: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök puszi név nélkül. Nem olvasom.
6: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem már egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
5: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
6: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
4: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
6: Hogy érted?
5: A gyerek
4: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
5: De akkor meg...
4: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi,
5: mert... De azért meg nem kár, hogyha ő elmegy.
4: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
6: Jó, de ez nem is az, szerintem ez a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Azt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez meg egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
5: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
4: Igen.
5: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
4: Gyávaság, felmentés. Gyávaság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
5: Nem így mondtam,
4: vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
6: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
4: Igen.
6: Tehát, hogy te vagy
5: a
6: herceg, a lovaga, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
4: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
6: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
4: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
6: Ez az nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint hogy most élsz, és el kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
5: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
6: Meg hány olyan gyerek van, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
5: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
6: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek. Ez egy másik tészta, igen.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
4: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
5: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
6: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo.
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Gong.

Itt a Rádió 1, gong. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, 6 perccel járunk 10 óra után. Csodálatos vasárnap délelőttöt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környező településeknek és az online térben bennünket hallgatóknak egyaránt. A mikrofon mögül Kormos Zsolt indítja a hosszú hétvége negyedik napját. Augusztus 23-a vasárnap van. Névnaposaink ma a Bencék. A Bence a latin Benedictus névből ered, és azt jelenti áldott vagy szerencsés. Úgyhogy minden Bencének csodás, áldott és szerencsés vasárnapot kívánunk. És ne feledkezzünk meg a születésnaposokról sem. Boldog szülinapot kívánunk mindenkinek, aki ma ünnepli. A mai napon emellett megállunk egy pillanatra. Ma van a rabszolga kereskedelem megszüntetésének emléknapja, és Európában a totalitárius diktatúrák áldozataira is emlékezünk. De itt a Rádió 1 gongon a jó hangulatról és a nyereményekről sem feledkezünk meg. Még mindig pörög a nyerőnyár. A mai nap végén egy mesés 50 ezer forint értékű kültéri olajfát sorsolunk ki. Ahogyan azt sokan tudják, az olajfa a béke és a mediterrán életérzés szimbóluma. És a teraszotokon vagy a kertetekben azonnal a tengerparti nyaralások hangulatát idézi fel. Keressétek tehát az óraslágerét, jelentkezzetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon a nyerni szeretnék üzenet elküldésével. És ha visszahívlak, mondjátok majd meg nekem az előadó nevét vagy a dal címét. Nem sokára jövünk a netpercekkel, az utazási e-SIM kártyák hasznos trükkjeivel, a folytatásban pedig már is indul Szigela igazi mai slágere, a Melody.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: 4:11 után 1 perccel a Rádió 1 Gong net percei következnek. Ilyenkor vasárnap délelőtt, amikor sokan a határ felé vagy a következő nyaralásra készülődnek, a telefonunk beállításai között van egy olyan digitális apróság, ami megmentheti a családi békét és a pénztárcánkat is a külföldi utazások alatt. Külföldi utazás előtt régen gyakran helyi SIM-kártyát kellett venni, apró műanyagtálcát nyitogatni és figyelni, hová tettük az eredeti kártyát. Az eSIM ezt egyszerűsíti. A mobil csomag digitálisan kerül a telefonra, sokszor QR kóddal vagy szolgáltatói appon keresztül. Utazásnál az eSIM praktikus lehet, mert előre megvehetjük az adatcsomagot, és érkezés után gyorsabban lesz internetünk térképhez, üzenethez, fordítóhoz. Sok telefon több eSIM-et is el tud tárolni, és támogatott modelleken egyszerre két vonal is aktív lehet. Például az otthoni szám hívásokra, az utazási eSIM adatforgalomra. Vásárlás előtt ellenőrizzük, hogy a telefon támogatja-e az eSIM-et, nincs-e szolgáltatóhoz kötve, és a választott országban működik-e a csomag. Nézzük meg az adatkeretet, az érvényességi időt, és azt is, ad-e telefonszámot vagy csak mobil internetet. Hazatéréskor kapcsoljuk vissza az elsődleges vonalat, és kapcsoljuk ki a már nem használt utazási eSIM-et. Így elkerülhetjük a felesleges roamingot és a későbbi zavart, amikor nem tudjuk, melyik vonalon megy az adatforgalom. A vásárlási e-mailt vagy QR kódot őrizzük meg az út végéig, mert aktiválási gondnál jól jöhet. A roaming kapcsolót is nézzük meg, mert könnyen maradhat bekapcsolva. Családi útnál ezt indulás előtt érdemes közösen beállítani. Nem a repülőtéri sorban, amikor már mindenki nagyon türelmetlen és fáradt. A tanulság ebből tehát az, állítsuk be az eSIM-et még indulás előtt, hogy zökkenőmentes legyen az út.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A hasznos digitális tippek után következik az óra slágere. Jegyezzétek meg a most következő előadó nevét vagy a dal címét, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunkat, ahogyan azt megszokhattátok, ma is 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Egy szerencsés hallgatónk egy 50 000 forint értékű kültéri olajfát vihet haza a Bagosi Kertészeti Árudajóból.

0: Ez volt az óra nyertes dala hétvégi játékunkban. Nyerőnyár! Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong.
1: Sállatban önöket hallgatom.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, 10:30 lesz, 2 perc múlva.

Ba. Nézzük meg együtt, mit hoz nekünk a természet a következő napokban. Ma a látszat ellenére szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, és esőre sem kell készülnünk. Az északi szél néhol megélénkülhet, a 18 fokos kellemes hajnal után napközben igazán barátságos 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, a gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. Korra reggelre mindenhol jól felfrissül a levegő, napközben pedig 31 fokot mérhetünk. Kedden kezdetben napos időnk lesz, de délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé elszórt záporok, zivatarok alakulhatnak ki, megélénkülő széllel és 27-33 fok közötti meleggel. És egy érdekesség, a napsütésben a szervezetünk mindössze 15 perc alatt megtermeli az egész napi D-vitamin szükségletét. Úgyhogy a napozás nem csak jól esik, de konkrétan egészségmegőrzés. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek a sporthírek, most pedig Kamráddal megyünk tovább. Itt a Be Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

10:30 után 7 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb sporthírei következnek. Jó híreket hoztunk, mert a KTE 4-1-es idegenbeli győzelemmel jött fel a tabella második helyére, a Forma 1-ben pedig elképesztő fordulatokat hozott a holland hétvége. Itt vannak a részletek. 3 gólos idegenbeli győzelmet aratott a Kecskemét a labdarúgó MB2 5. fordulójában. Timár Krisztián együttese a Gyirmótot verte 4-1-re. Ezzel a sikerrel pedig a KTE fellépett a tabella második helyére. A másodosztály további eredményei. A Tisza Kécske 4-1-re verte a Diós Győrt, a Szeged 2-1-re nyert Kozár Mislenyben. A Videóton pedig hazai pályán kapott ki 1-2-re a Mezőkövestől. A labdarúgó NB1-ben harmadik idegenbeli mérkőzését is megnyerte a Puskás Akadémia. A felcsútiak Németh András találatával 1-0-ra nyertek a Vasas otthonában, és vezetik a tabellát. A tegnapi játéknap másik találkozóján az MTK odahaza 2-1-re felülmúlta a Nyíregyházát. Külföldön, Barcelonában aratott győzelemmel mutatkozott be a visszatérő José Mourinho és a Real Madrid a spanyol bajnokság új szezonjában. A királyi gárda az Espanyolt győzte le Carlos SP 90. percben szerzett góljával 2-1-re. És végül a Forma 1-ben az élről induló George Russell nyerte meg a holland nagydíj sprintfutamát Charles Leclerc és Lando Norris előtt. A délutáni időmérőt viszont már Norris nyerte meg, mögötte Russell és Andrea Kimi Antonelli zárt. A futam ma délután 3 órakor rajtol. Hatalmas gratuláció tehát a KTE-nek az elképesztő győzelemhez. A sporthírek után pedig nem sokára megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon. Addig is pörögjenek az igazi mai slágerek. Következik Shakira és a Dai Dai.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a sugárzásai. Feldobtam.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzés.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 11 óra lesz, 11 perc múlva. Itt a Rádió 1 Gong, nézzük a vasárnap délelőtti legfontosabb autópályás változásokat, mert az M5-ösön ma is több helyen dolgoznak. Például Budapest felé, Kecskemét és Lajos Mizse között, ahol új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv járható. A felújítás miatt Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. A tereléseknél tartsatok nagyobb követési távolságot, és figyeljétek a sárga táblákat. Vezessetek óvatosan, és ha van útinformációtok, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen, vagy hívjatok a 0676 414 010-es számon. És végül egy érdekesség, Tokióban van a világ leghosszabb zebrája, pontosan 130 méter hosszú. Ha ott átmegyünk, az már egy kisebb túrának számít. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong! Nem sokára jövünk az első szerencsés hallgatónkkal, a folytatásban pedig Empire of the Sun-nal megyünk tovább. Már is indul a Walking on a Dream.

0: Szia!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Nóra.
0: Igen, én vagyok, szia!
1: Oké, akkor megtaláltalak. Hogy telt ez a maratoni hosszúságú hétvége? Jól éreztétek magatokat?
0: Igen, egy kicsit elutaztunk.
1: Merre jártatok?
0: Szegeden voltunk.
1: Találtatok-e valami érdekességet a városban?
0: Hát igazából ott a központi részt körbejártuk, nagyon jó éttermek vannak, minden nagyon-nagyon finom volt.
1: Ott a híd alatt megvan még az a halászcsárda, én már nagyon
0: régen. Igen, ott is voltunk, igen. Aha.
1: És még mindig olyan nagyon finom a halászlé, ilyen bográcsba hozták.
0: Nagyon. Igen.
1: Ugye? Akkor megtartották ezt a remek szokásukat. Jól van, jól éreztétek magatokat, ebből kiderült. Akkor viszont térjünk a tárgyra. Melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe?
0: Lady Gaga, Abrakadabra.
1: Tökéletes, bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni ezt a csodaszép 50 ezer forint értékű olajfát. Van-e már a kertetekben valami hasonló, vagy ez pont idevaló lenne?
0: Ez pont idevaló lenne.
1: Oké. Jó, hát...
0: Igen, egyébként nekem nagyon tetszik, és nagyon szeretnék is, úgyhogy nagyon örültem, mikor meghallott.
1: Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz, és további nagyon szép napot. Az első név tehát már is itt figyel. A Rádió 1 Gong legendás kalapjában. Ha szeretnétek, hogy a ti nevetek is bekerüljön, keressétek a következő órában is az óraslágerét. 11 óra után jövünk a legfrissebb hétvégi programajánlóval, elmondjuk, hol lesz bűvészműsor, társas játék délután, és hogy mi fog történni a Híres Hét Fesztivál záró napján. Az órát Ray Dalton igazi mai slágere indítja, a Blood Runin.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
12: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
13: Jön a 4. szórakafest, elérhető a vármegyei online terméktár, fiatalok segítettek a Balatonparton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Játék, mese, szórakozás. Szeptember 5-én rendezik a 4. szórakafestet Kecskeméten. Egésznapos program várja a családokat a Szórakaténusz Játékmúzeum és műhelyben. Bábszínházzal, interaktív műsorokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők. Lesznek kereső és kvízjátékok, kézműves foglalkozások is. A felnőtteknek meseterápiát is tartanak. Az interaktív foglalkozás célja, hogy saját élményen keresztül mutassák meg, hogy a mesével való kapcsolódás miként használható fejlesztő, támogató helyzetekben. A rendezvény ingyenes, a részletes program elérhető a Szóra Katénusz Játékmúzeum közösségi oldalán, vagy a Katona József Múzeum honlapján is. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. A terméktár létrehozásával az volt a cél, hogy közelebb hozza egymáshoz Bács-Kiskun termelőit, vásárlóit, így is hozzájárulva a helyi gazdaság erősítéséhez. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
7: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak, ahol szerepet vállalnak. A strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkéntes.
13: Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió egy gongot halljátok, itt van Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, Apraja nagyja, és mindenki a környéken, na meg az interneten, a rádióegygong.hu oldalon. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, a mikrofonnál 17 óráig veletek, Kormos Zsolt. Ma reggel, amikor ideindultam a stúdióba, az egyik bolt előtt láttam egy idős bácsit, aki egy szál rózsával a kezében várta a feleségét, és amíg várakozott, halkan fütyülte az egyik klasszikus slágert. Amikor a néni kijött a friss kiflivel, a bácsi kézen fogta, és úgy sétáltak el, mintha tegnap ismerkedtek volna meg. Ebben a pillanatban rájöttem, hogy a vasárnap délelőttöknek ez a varázsa. Van időnk észrevenni a szép dolgokat magunk körül. Néhány perc múlva átfésüljük a környék legizgalmasabb programjait, közben pedig figyeljétek és keressétek az óraslágerét. Ha megtaláljátok, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Jegyezzétek meg az előadó nevét vagy a felvétel címét, kerüljetek be a fődíj sorsolásba, ahol 5 óra előtt egy 50.000 forint értékű kültéri olajfát fogunk kisorsolni. Izgalmas napra számíthatunk tehát, a hangulatot pedig már is David Guetta és One Republic felvétele emeli az egekig, következik az I Don't Wanna Wait.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 12:30 lesz 10 perc múlva. Az ebédkészítés közepette nézzük, milyen szuper programokkal tehetitek teljessé a mai napotokat a környéken. Nyílik a Rádió 1 Gong programkatalógusa. Ma van a Hírös Hét fesztivál zárónapja Kecskeméten. 4 órától a Kecskeméti Társasjátékkör Egyesülete logikai és ügyességi játékokkal várja a családokat a főtéren. 1 órával később, 5-kor Kőhalmi Ferenc bűvész gyerekműsora, a Csimbum Cirkusz varázsolja el a legkisebbeket a romkertben. 6 órától pedig a Penge Benge Jazz Band hozza meg a hangulatot a nagy színpadon. Este 8:30-kor berobban az elképesztő Fergeteg Party. Színpadra lépnek a Neoton sztárjai Csepregi Éva és Végvári Ádám, valamint Zoltán Erika, Baby Gabi, a Bestiák és Kozombolis. Emellett Szentkirályon ma tartják az idei falunapot, úgyhogy ott is érdemes tenni egy kört. És egy kis előretekintés, ha szeretitek a különleges utazós történeteket, csütörtök délután 16:30-kor a Katona József könyvtárban Egri Bianca és

Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély hétvégi játékunk nyereményére. Nyerőnyár! A Rádió 1 gongon!

Fél tizenkettő van, időjárás előrejelzéssel és a pollen helyzettel megyünk tovább. A mai napon szinte zavartalan napsütésre készülhettek, 29 fokos kellemes meleggel és élénk északi széllel. Holnap 31 fokig melegszik a levegő, csapadék nélkül. Kedden napos kezdés után délután megnövekszik a felhőzet, és este felé elszórt záporok és zivatarok hűthetik le a levegőt. Fontos figyelmeztetés az allergiásoknak. A parlag fű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen, és a következő napokban tüsszögést, orrfolyást vagy szemviszketést okozhat. Úgyhogy a portalanítást és a szellőztetést inkább időzítsétek a kora reggeli órákra. A parlag fű pollenjei egyébként akár 300 kilométeres távolságba is elrepülnek a széllel, és a tenger felett több mint 1000 méter magasan is megtalálhatók. Ő tehát a természet elképesztő utazója. Ennyit az időjárásról, rövidesen jönnek az útinformációk, és már itt is van Regán Lili és Chris Willis igazi mai slágere, a Blue.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió egy gong, 3:42 van, nem sokára harangoznak. Egy gyors helyzetjelentés következik a vasárnap délelőtt úton lévőknek. Az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzás és a hetényi pihenő lezárása nehezíti a haladást Budapest felé. Kunszállás térségében mindkét oldalon belső sáv lezárás mellett dolgoznak. Az M44-esen Kunszentmártonnál a külső sávok lezárása van érvényben. Az 5-ös főúton Kecskeméten félpályás lezárás, Szegeden pedig kanyarodás. Tilalom lassítja a tempót. Az 51-es főúton, Taksonynál és Baján terelések követelnek figyelmet. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között. Valamint Kecskemét nyugati határában az új körforgalomnál torlódásokra kell számítani. Az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Guruljunk tovább Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágerével. Ez a Wonderful Life.

0: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Szabina. Szia, szia!
1: Sziasztok!
0: Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó, mi volt a felvétel címe, mindössze ennyire vagyok kíváncsi.
1: Valmár Színvak.
0: Így van, tökéletes a válasz, bekerültél a fődíj sorsolásba, megvan a jutalma a türelmednek, tudom, hogy tegnap sokszor jelentkeztél, és már ma is próbálkoztál, de most bekerültél a fődíj sorsolásba, és van esélyed arra, hogy megnyerd ezt a kültéri olajfát. Nagyon-nagyon népszerű ez a fa. Te is szeretnél egy ilyet?
1: Igen, nagyon jól mutatta a kertünkben.
0: És milyen növény mellé szeretnéd ültetni? Ezt már sikerült kitalálni, vagy ez még a jövő titka?
1: Hát van egy nagy pálmány, kisott mellette, úgy szerintem pont jól mutatnának.
0: Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz. Még egyetlen kérdésem lenne, van-e valami tipikusan vasárnapi szokásod, amit soha nem szoktál kihagyni?
1: Igen, a főzés, így másnapra.
0: A főzés?
1: Most épp pogácsához csináltam meg a tésztát, és majd ki kell még szaggatnom, és kisütnöm.
0: Most hűvösebb van, úgyhogy be lehet gyújtani. Igen. A sütőt. Rögtön megszólalnak a harangok, és elérkezünk a vasárnapi déli mixhez. Jön majd a nyár titkos kultúrtörténete, a flip-flop papucs és a limonádé izgalmas titkaival. A játék rövid reklám, és a hírek után folytatódik. A déli mixet igazi mai sláger indítja, Fast Boy és a Good Life.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszállsz ki autóbontó.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
12: Londonban jártak az egyetemisták, takarékoskodjunk az ivóvízzel, családi piknik az erdészekkel. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai látogatáson vettek részt a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának hallgatói és oktatói. A Kamara a vállalkozásokért kurzus 4 legjobban teljesítő hallgatója tölthetett el több napot London startup világában, az egyetem támogatásával és a Pannonia ösztöndíj program segítségével. Az intézmény tájékoztatása szerint több rendezvényen is részt vettek a kecskeméti hallgatók. Szakértők előtt mutathatták be saját üzleti ötleteiket, valamint két londoni egyetem munkatársaival is találkozhattak. A szakmai látogatás során több együttműködés is körvonalazódott a londoni intézményekkel, és egy olyan Kecskemétre adaptálható terv elkészítése is szóba került, amely a jó gyakorlatokat a hazai környezetbe ültetheti át, olvasható az egyetem honlapján. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
5: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
12: Családi napot szervez a Kefax ZRT szeptember 18-án a Császártöltési parkerdőben. Az érdeklődők az erdő értékeivel, működésével és mindennapjaival ismerkedhetnek meg. A hagyományteremtő esemény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az erdészeket és az erdő iránt érdeklődőket. A kora esti programon az erdészek vezetésével indulhatnak sétára a résztvevők, majd közös batyus piknikkel zárják a kora estét. Az őszi erdő különleges hangulatához a gímszarvasok bőgése is hozzátartozik, amit kis szerencsével a programon résztvevők is megtapasztalhatnak. Az esemény ingyenes, részletek az erdészet közösségi oldalán. Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
2: Rádió
13: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. A múltkor láttam a strandon egy fiút, aki beállt a lángosos sorba egy szál úszónadrágban, meg egy flip-flop papucsban. És miközben várt, olyan átéléssel mímelte a gitározást a levegőben a rádióból szóló dalra, mintha a Wembley stadionban állna. Látjátok? A nyárban pontosan ez a legjobb. Senki sem ítélkezik, mindenki csak élvezi a pillanatot. Nagy szeretettel köszöntöm a Daily Mix minden hallgatóját, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Indul a hétvégén legdögösebb 2 órás zenei maratonja. Délután 2-ig pörgetjük a legforróbb igazi mai slágereket megállás nélkül. Néhány perc múlva jön a nyár titkos kultúrtörténete, és továbbra is érdemes keresni az óra slágerét. Egy 50 000 forint értékű kültéri olajfa várja a gazdáját, ezért pedig mindössze a nyerni szeretnék üzenetet kell elküldened a 0629-414-020-as számra. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni, és ha visszahívlak, az előadó nevét vagy a felvétel címét fogom megkérdezni tőled. Ezek után pedig vágjunk bele a mai mixbe. Itt van Ed Sheeran, indul

0: minden délben.
1: Két órán keresztül.
0: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben. Rádió egy gong.
2: Sállatban önöket hallgatom.

Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. A Rádió 1 Gong Daily Mixe a nyár titkos kultúrtörténetével folytatódik. A nyár nem csak strand, fagyi meg limonádé, hanem egy csomó olyan kultúrtörténeti érdekesség, amit soha nem gondolnánk. Kezdjük a flip-flop papuccsal. Azt gondolnánk, hogy ez egy modern találmány, de elmondom nektek, hogy ez egy több ezer éves cucc. Már az ókori Egyiptomban is hordták, csak akkor még papiruszból készült.

3-as, The Wild One volt, és azóta minden generáció kapott egy saját Nyári úton vagyunk, minden megtörténhet sztorit. A pszichológusok szerint azért szeretjük ezeket, mert a nyár az egyetlen évszak, amikor tényleg elhisszük, hogy bármi megtörténhet. Még akkor is, ha csak a Balatonig jutunk. Ezek után pedig következhet az óraslágere, és jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A fődíjunk, ha valaki nem tudná még, egy 50 ezer forint értékű kültéri olajfa a Bagosi Kertészeti Áruda jóvoltából. Ja, még valami, jegyezzétek meg a most következő előadó nevét, vagy a felvét.

fél egy után egy perccel egy rövid időjárás előrejelzés következik a Rádió 1 Gong déli mixében. Ma továbbra is 29 fokos, kellemes meleg és szinte zavartalan napsütés kísér bennünket. Hétfőn 31 fokos meleg várható, csapadék nélkül. Kedden napos kezdés után délután megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok törhetnek ki. A csúcsérték 31 fok körül alakul. A pletykarovatban a limonádéról volt szó, most elárulok erről egy titkot. A benne lévő citromsav stimulálja a nyál elválasztást, így a citromos italok kétszer olyan gyorsan oltják a szomjat, mint a sima víz. Nyissátok ki a hűtőt, próbáljátok ki, én pedig nem sokára hozom a legfrissebb útinformációkat. Addig is, Bibi Rexával megyünk tovább, itt a New Religion.

3:15 után 2 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációi következnek a Daily Mixben. Itt az útravaló. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mize között sávelhúzás és pihenő lezárás. Kecskemétnél sávszűkítés, Kunszállásnál pedig belső sávlezárás kíséri a haladást. Az M44-esen Kunszentmártonnál csak a belső sávon halad a forgalom, az 5-ös főúton Kecskeméten és Szegeden, az 51-esen Taksonynál és Baján, az 52-es főúton pedig Solt és Fülöp szállás között, továbbá Kecskemét határában félpályás lezárások és terelések lassítják az áthaladást. És egy újabb érdekesség a közlekedés világából. A világ első autópályája 1924-ben épült Milánó és Varese között. A sebességhatár 70 km/h volt, és már akkor is voltak türelmetlen sofőrök. Kuplung, gáz, jöhet egy igazi mai sláger, David Guetta és a Would I Lie to You.

0: Szia, Anikó vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Anikó. Lepörgött az óraslágere. Ki volt az előadó?
0: Igen, igen. Halott pénztől a szétszeretlek.
1: Így van, halott pénz és a szétszeretlek. Bekerültél a fődíj sorsolásba. Örülsz?
0: Nagyon örülök, ez igen.
1: Oké, tudod-e, hogy mi a fődíjunk? Ha már így örülsz.
0: Hát bizony, az oliva.
1: Olajfa, valóban. Igen. És szerintem már megvan a helye a kertedben. Én innen látom.
0: Majd, de jó lenne. Nagyon várom.
1: Oké, sok szerencsét kívánok, te viszont
0: miért... Köszönöm szépen, szép napot, köszönöm.
1: A kérdésünkre megkaptuk a választ, jöhet egy kis kereskedelmi kitérő, és megérkeznek a legfrissebb hírek is. A következő órában folytatódik a Daily Mix, és egy újabb hallgató is bekerül a fődíj sorsolásba. A feladat továbbra is ugyanaz. Keressétek az óraslágerét, jegyezzétek meg az előadó nevét, vagy a dal címét, és jöhetnek majd a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. Egy óra után megismerhetitek a fagyasztott szőlős dinnyekockák receptjét. És már be is készítettünk egy igazi mai slágert az óra elejére. Ez pedig Loi és a Get Lucky.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ez az utolsó visszaszállás.

0: Aszin.org.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassal hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, rakatózó szafari és majomtúra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, nyílt nappal zárul a szimpózium, folyamatosak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják, az eseményre helyi termelőket, piacjárusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok és javaslatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Nyílt nappal és kiállítás megnyitóval zárul jövő csütörtökön a Nemzetközi Kerámia Művészeti Szimpózium Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban. A 4 hetes Nemzetközi Alkotóprogram tárlatának a Kápolna Galéria ad majd otthont. Idén is tematikus formában rendezik meg a szimpóziumot, melynek hívószava ezúttal a menedék volt. Összesen 8 meghívott művész vesz részt a programon Magyarországról és külföldről, írja beszámolójában a KEOL. A nyílt napon a közönség megismerheti a csaknem egy hónapos alkotó munka eredményeit, és maga az alkotói folyamat is láthatóvá válik számukra. Technikai bemutatókat, előadásokat is tartanak ugyanis. A késő délután nyíló kiállítás a kecskeméti alkotó munka során létrejött műveket mutatja be. A tárlatot a közönség egészen szeptember 19-ig megtekintheti nyitvatartási időben. Munkában a revizorok, a NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 13-áig a vármegye papír- és írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító üzleteiben ellenőriznek. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Még tartanak a nyári ellenőrzések is, így az adóellenőrök fesztiválokon, rendezvényeken is felbukkanhatnak. Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd 1-2 felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
6: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. Néhány nappal ezelőtt a piacon egy ismerős bácsi egy fél görögdínyével a kezében rám kiabált: Zsolti, ha ezt megkóstolod, megérted, miért jó dolog élni. Megkóstoltam, és igazat kellett adnom neki. A tökéletes érett dinnyénél tényleg nincs jobb dolog. Sziasztok! 10 perccel járunk egy óra után. Ez a két órás Daily Mix második felvonása. Kormos Zsolt pörgeti a lemezeket a mikrofon mögül. A vasárnap délutáni siesta már mindenhol átvette az uralmat, de mi továbbra sem hagyjuk, hogy elnehezedjen a hangulat. Bedobjuk a legütősebb nyári ütemeket. Sőt, mi több. Alig 10 perc múlva kinyitjuk a gasztro rovatot egy zseniális dinnyés trükkel, és közben érdemes figyelni és keresni az óraslágerét. Ha megtaláljátok, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen. A fődíjunk egy 50.000 forintos kültéri olajfa, amit 5 óra előtt fogunk kisorsolni. Addig viszont pörögjenek az igazi mai slágerek. Már is érkezik Shakira, jöhet egy kis Die Die.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. Fél kettő lesz 11 perc múlva. Ezen a vasárnap délutánon, amikor a hőség már nem csap fejbe, de még mindig ott van a levegőben az a bizonyos nyári édesség. Van egy gyümölcs, amit egész nyáron rosszul használtunk. Ez pedig a görögdinnye. A legtöbben csak felvágják, megeszik, aztán kész. Pedig a séfek szerint a dinnye akkor adja a legnagyobb élményt, ha egy picit játszunk vele. És nem, nem Lőrinc napja dönti el, hogy jó-e még. A modern fajták simán hozzák a csúcsminőséget augusztus végéig, sőt, sokszor szeptember elején is. A trükk pedig nagyon egyszerű. Vágjatok a dinnyéből kisebb kockákat, tegyétek egy tálba, és locsoljátok meg egy kevés lime-lével, tegyetek bele egy csipet mentát, és dobjatok rá pár szem fagyasztott szőlőt. A dinnye édes, a lime savanykás, a menta friss, a fagyasztott szőlő pedig egyszerűen csak finom. Ez a kombó olyan, mintha a nyár utolsó napja egy pohárban lenne. Ez a kis frissítő működik strandon, teraszon, ebéd után, vagy akár este, filmnézés közben. A nyár utolsó nagy gyümölcs trükkje. Nulla cukor, nulla macera, maximum élmény. Jó étvágyat kívánok hozzá, és most következik az óraslágere. Jöhetnek újra a nyerni szeretnék üzenetek. SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérésünk pedig csak annyi, hogy jegyezzétek meg az előadó nevét, vagy a felvétel címét. A fődíjunk egy 50 000 forint értékű kültéri olajfa, amit 5 óra előtt fogunk kisorsolni.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon 1:30 lesz 1 perc múlva. Összegezzük az időjárás alakulását. Ma 29 fokos kellemes meleg és napsütés kísér minket. Holnap 31 fokig melegszik a levegő, csapadék nélkül. Kedden napos kezdés után délután felhősödés jön, és este felé elszórt záporok, zivatarok hűtik le a levegőt 31 fokos csúcsértékkel. És egy kis érdekesség. Tudtátok, hogy a görög dinnye 92%-a víz, de a fennmaradó 8 csupa olyan természetes elektrolitot és B-vitamin tartalmaz, ami gyorsabban rehidratálja a szervezetet, mint a legtöbb sportital. Próbáljátok ki, egyetek egy szeletet, addig is jön egy igazi mai sláger, Metzger Viki és a Let You Let Me Go.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió 1 Gong közlekedési helyzetképe következik. 3:42 után 1 perccel. Az M44-es főúton Kunszentmártonnál csomópontot építenek a külső sávok lezárásával. Az 51-es főúton Taksonynál sárga táblák terelnek, az 5-ös főúton Kecskeméten pedig közműbekötés folyik. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás útépítés, Kecskemét határában pedig az új körforgalom építése miatt kell lassítani. Érdekesség, hogy a nagy melegben a gumiabroncsok kopása akár 15%-kal is felgyorsulhat a forró aszfalton. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata! A mai Daily Mix utolsó percei ketyegnek, továbbra is csak igazi mai slágerek érkeznek. Hype-atonnal megyünk tovább, ez az Out of My Head.

0: Halló!
1: Szia Attila, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
0: Én meg Gál Attila vagyok.
1: Túl az ebéden?
0: Á, még nem volt ebéd.
1: Nem volt ebéd, de arra emlékszel, hogy mi volt a hét legfinomabb kajája nálatok?
0: A túrós palacsinta.
1: Az mikor volt?
0: Áponya öntett el.
1: Nagyon jól hangzik.
0: Tegnap is, és még tegnap előtt is, mert hogy több lett csinálva, és akkor maradt belőle.
1: Akkor jöhet a következő kérdésem. Melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe?
0: Tóth Abigailnek volt a Sugar Daddy.
1: Pontosan, bekerültél te is a fődíj sorsolásba. Lehet, hogy a kerteteket nem sokára egy olajpa fogja díszíteni. Mit szólnátok hozzá?
0: Én szerintem nagyon örülnék. De... Főleg a palacsinta csináló az örülne nagyon.
1: Meg is érdemelné egyébként ezek után ezt a gyönyörűséges olajfát. Én szorítok nektek, sok szerencsét kívánok. 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni a fődíjunkat.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezzel pedig a vasárnapi Daily Mix a végéhez ért. Rövid reklám és a hírek után érkezik Vízi Zalán, és indul a mozaik. 3 órától pedig újra találkozunk, és várom majd a nyerni szeretnék üzeneteket. Egy hallgatónk neve még hiányzik a Rádió 1 Gong kalapjából. A következő órát Hertz és Purple Disco Machine indítja a Wonderful Life-al.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Jön a 4. szórakafest, elérhető a vármegyei online terméktár, fiatalok segítettek a Balatonparton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Játék, mese, szórakozás. Szeptember 5-én rendezik a 4. szórakafestet Kecskeméten. Egésznapos program várja a családokat a Szórakaténusz Játék Múzeum és Műhelyben. Bábszínházzal, interaktív műsorokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők. Lesznek kereső és kvízjátékok, kézműves foglalkozások is. A felnőtteknek meseterápiát is tartanak. Az interaktív foglalkozás célja, hogy saját élményen keresztül mutassák meg, hogy a mesével való kapcsolódás miként használható fejlesztő, támogató helyzetekben. A rendezvény ingyenes, a részletes program elérhető a Szórakaténusz Játék Múzeum közösségi oldalán, vagy a Katona József Múzeum honlapján is. Egy helyen Bács-Kiskun értékei, mézek, sajtok, zöldség és gyümölcs készítmények, kézműves termékek is kereshetők a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata által életre hívott terméktárban. Az adatbázisban a vármegyében működő termelőket, kézműveseket és szolgáltatókat, valamint az általuk kínált termékeket gyűjtötték össze. A terméktár létrehozásával az volt a cél, hogy közelebb hozza egymáshoz Bács-Kiskun termelőit, vásárlóit, így is hozzájárulva a helyi gazdaság erősítéséhez. Az online adatbázist bárki böngészheti, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján érhető el. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
8: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóval csípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr lóval csípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak, ahol szerepet vállalnak. A strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkéntes.
7: Tiszta derült időre számíthatunk, ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő, élénk lesz majd az északias szél, 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok, holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett, kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők, 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora. Minden
9: minden szombaton és vasárnap 14 órától.
10: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megyén Vízizalán vagyok, és 2026. augusztus 23-a van, vasárnap, 14 óra múlt 3 perccel, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét. Ebben a pillanatban rövidesen bemutatunk majd egy nagyon izgalmas szenvedélyt. Fehér Zoltán, egy nagykörösi úriember BMX-eket gyűjt, olyannyira, hogy a legnagyobb retro BMX gyűjteménnyel rendelkezik hazánkban, de hogy miért gyűjt valaki BMX-eket, ugye ezek gyerekkerékpárok lényegében, az rövidesen kiderül, valamint Bán Jánossal is beszélgetni fogunk, kecskeméti íróval, természetesen a Hunyadi is szóba kerül majd, illetve az írói felelősségvállalás, mert hogy nagyon sokan azokat a történelmi regényeket, amelyeket olvasnak, készpénznek veszik, ezzel kapcsolatban mi az író felelőssége. Rövidesen kiderül, hogy mit gondol erről Bán János. Tartsatok velünk!
9: Kizárólag a legnagyobbak!
11: Változatosan! Rádió!

0: Itt van már velünk a stúdióban Fehér Zoltán, BMX gyűjtő. Szia, üdvözöllek!
1: Hello, szia! Örülök, hogy eljöttem.
0: Nagyon szeretjük azokat a történeteket, amikor valamilyen szenvedélyt tudunk bemutatni, és a te gyűjteményed, a te gyűjtésed, gyűjtési metodikád is abszolút ilyen, hiszen évek óta már nagy hódolója vagy, hát évtizedek óta a BMX-nek, de mint gyűjtés évek óta ennek a világnak, ugye a BMX, Bicycle Motocross, az a rövidítése a BMX-nek, egy speciális kerékpárról van szó, amely gyerekkorodban már megtalált, beszéljünk a szenvedély kialakulásáról.
1: Igen, gyerekkoromban 88-ban történt ez az egész, akkor kaptam egy BMX-et, és egy Csepel BMX-et, és utána viszont megjelent a magyar mozikba a BMX Bandita című film, ugye Nicole Kidman főszereplésével, és onnan jött a nagy szenvedély.
0: Nem volt akkoriban könnyű beszerezni egy BMX-et, jól gondolom?
1: Nem. Csepel BMX-t is nagyon nehéz volt. Ismerettség által lehetett venni keravilokba, vasboltokba, de szint nem igazán lehetett választani, mert olyat vett az ember, amilyet kapott, ha ismerettsége volt. Akkor úgy lehetett venni egyébként egy Csepel BMX-et.
0: És hála Istennek a testvéreddel együtt kaptál egyet.
1: Így van, kaptunk, és nagyon örültünk is neki. Ezt karácsonyra kaptuk egyébként, és hát utána láttam a filmet, ezt a BMX bandákat. Mindig is szerettem volna egyébként egy ilyen csillagkülös BMX-et, de elérhetetlen volt. Az végképp elérhetetlen volt egyébként.
0: Pont kérdezni akartam, mert ugye pár mondatot már beszéltünk, meg ismertük is egymást itt az interjú előtt, és azt tudtam, hogy kaptál egy BMX-et, viszont melyik volt előbb a vágy, hogy szeretnél egy BMX-et, vagy a szüleidtől kaptál egyet, és az alapján alakult ki, hogy de jó ez?
1: A vágy. Uh-huh. A vágy. Előtte már láttam ismerőseim, lakótelepen nőttem fel, ott Nagykörösön, ott volt, akinek már volt BMX-e, és mindig is szerettem volna, és megkaptam végül is.
0: Ugye ez a 80-as évek vége, majd eljutunk, eltelik pár évtized, amikor ez gyűjtési avanzsál, ez a szenvedély. Erről mesélj kérlek, hogy ugye ott rögtön nem kezdted el a gyűjtést, tehát nagyon nehéz is volt beszerezni akkoriban BMX-et, de most ez hogy alakult ki benned?
1: Igen, mindig azért nézegettem egyébként a netet, egyik kedvenc filmem is egyébként ez a BMX Bandita.
0: Hányszor láttad?
1: Fú, rengetegszer. Például, hogyha utazom, akkor általában mindig ezt nézem a repülőn például. Imádom. Megunhatatlan. És mindig is szerettem volna nem használat céljából, csak egy elérhetetlen álom volt. És mindig is vágytam rá, és úgy teltek az évek, és nem láttam. És egyszer tiszta véletlenül a neten láttam egy ilyen BMX-et, de csak az egyik kerék volt csillagkülös, és fölhívtam az eladót, elmentem, és ott megláttam ezt a biciklit, és ezt az egyet akartam, nem akartam többet, ezt a garázsba akartam volna, mint gyerekkori álom. És úgy gondoltam, hogy majd szerzek egy másik kereket is egyébként bele, valahonnan, és akkor majd fölrakom a garázsba, a dísznek. És ő mondta az eladó, hogy tud egy srácot, itt nem messze tőle, akiknek vannak BMX-ei, menjek el, és lehet, hogy ad el belőle. És elmentem, és ott is volt csillagkülös BMX, és ő is egy gyűjtő volt egyébként. És ott vásároltam egy BMX-et, úgyhogy aznap kettővel mentem haza, végül is.
0: Tehát elindult a szenvedély, elindult a gyűjtés, úgyhogy egy nap rögtön kettőt megvásároltál.
1: Igen, és ott mondta nekem a srác, hogy mondtam, hogy nem akarok többet, és azt mondta, hogy hidd el, nem lesz megállás. És igaza lett.
0: Mit szóltak ez otthon?
1: Meglepődtek. Mert végül is ez egy gyerek BMX, ez egy gyerek bicikli. De az én korosztályom nagyon sokan használják egyébként. Jó, persze nem boltba járós bicikli, hanem csak úgy hobbiszerűen néha előveszik, és akkor használják.
0: Most hány BMX van a gyűjteményedben? Mert ugye ott az első nap akkor rögtön beindították kettővel.
1: Igen, és akkor úgy elkezdtem gyűjtögetni, hát több mint 40 darab van, de még mindig vannak, amik készülnek. Szóval még a garázsban még mindig vannak, meg vannak rengeteg vázaim vannak, ami ami nem gyűjtői darab, de BMX-ek egyébként. Alkatrészem az van még, ami nem gyűjtői darab, azokat úgy nem, ezeket nem gyűjtöm, de nem adom el őket végül is.
0: Erről fogunk beszélgetni a folytatásban is, ugye akkor mondhatjuk, hogy van 40, közel 40, vagy több mint 40,
1: igen.
0: Darab BMX-ből áll ez a gyűjtemény, de hogy épül fel, hogyan lehet megtalálni ezeket a különleges bringákat, arra fogunk beszélgetni a folytatásban is Fehér Zoltánnal, innen jövünk vissza.
2: Mozaik, a Rádió 1 Gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt vagyunk a zenét követően, továbbra is Fehér Zoltánnal beszélgetünk, aki nagykörösön BMX gyűjtő, erről híres, vagy erről ismerik nagyon sokan, ugye azt még nem árultuk el, hogy ezeknek a bringáknak, vagy a kerékpárok különleges világában a BMX-ben vagy jártas, hogy milyen BMX-eket gyűjtesz, tehát mely korosztály, vagy mely korból való BMX-eket, tehát nem általánosságban gyűjtött csak ezeket a BMX-eket, hanem inkább a régebbi vonal vonz, jól tudom?
1: Igen, kimondottan a 80-as évek. A 70-es évekből is van kettő darab, van egy 78-as és egy 79-es évjáratú Mongoose BMX-em is. A 78-as azt kimondottan azért vettem, mert ilyen idős vagyok, és ezért vettem kimondottan. Ő nem egy gyűjtői darab, de az az évjárat. És ezt kimondottan azért vettem.
0: Honnan tudod, hogy egy BMX milyen évjáratú?
1: Általában számok alapján, meg úgy a váza alapján be lehet őket azonosítani. Kormány, váz, így az alkatrészekből be lehet azonosítani őket.
0: És akkor a nagyja a BMX gyűjteményednek a 80-as évekből való, melyik a legfiatalabb egyed?
1: Van egy 92-es GT Performance.
0: Akkor mondhatjuk, hogy 78 és 92 közé lőhető be ez a gyűjtemény. Ez nevezhető a BMX-ek világában a retrónak?
1: Igen. A 80-as évhez kimondottan retró, igen. Igen. Egy csepelem is van. Egy vadonatúj csepelem. 88-ból pont. És ő neki megvannak a papírjai. Ez egyáltalán nem használt BMX egy csepel.
0: Ez nem az a BMX, amit te pont 88-ban karácsonyra kaptál?
1: Nem, ez egy fehér. Uh-huh. Ez egy fehér, ezt egy, hát mondhatni azt, hogy lomtanításból vettem Pesten, de ez valójában nem igaz, mert nem lomtanított az illető, hanem csak akitől én vettem, a szomszédja elköltözött, és ki kellett üríteni ott a garást, és ott az övé lett a BMX, mert nem volt rá szüksége.
0: Nem tudta, hogy milyen. Számodra kincset rejt.
1: Igen. 88 óta ott volt lent a garázsba, és nagyon vastagon állt rajta a port. De ez egy vadonatúj bicikli egyébként, csak annyi volt, hogy le kellett mosnom.
0: Sokat ér egy ilyen bringa? Mondjuk kifejezetten ez az eredeti csepel 88-as bringa?
1: Hát ez is emberfüggő, mert egyébként valakinek nem ér egy forintot se, vagy pár ezer forintot ér, de így a BMX csoportokban ez azért elég nagy értéket képvisel, mert nincs ilyen. Legalábbis én nem tudok róla, hogy vannak nagyon jó állapotú csepel BMX-ek, volt is a tulajdonomban, ami alig használt, de használtak voltak. Ez meg egyáltalán nem használt.
0: Innentől kezdve az, akinek ez nem is kellett, könnyen odaadta, vagy olcsó pénzért odaadta?
1: Őtől vettem már egy BMX-et előtte, és eltelt egy két hónap talán, és felhívott, hogy lenne egy ilyen BMX, hogy érdekelne. Hát elég jó áron vettem, szóval ennyien nem igazán lehet egy használt csepelt se venni.
0: Beszéljünk arról, hogy tényleg hogyan jutsz hozzá ezekhez a BMX-ekhez, mert hogy attól lesz egy BMX kvázi eredeti, vagy egy olyan, ami bekerülhet egy ilyen gyűjteményben, hogy bizonyos színvilága megvan, megvannak az eredeti jellegzetességei, nem tudom, hogy a csillagküllő az mindenképpen kötelező-e, hogy egy BMX-en ott legyen, és csak akkor gyűjtött. Tehát erről mesélj, hogy mi alapján kerülhet be egy BMX a te gyűjteményedbe.
1: Hát az, hogy csillagküllős kerék legyen benne, nálam ez az alap. Ezeket gyűjtöm. Sima küllős BMX-eim nincsenek, egyedül a csepelem van, meg van egy E.T. biciklim, ami ugyancsak a filmben volt benne, a replikája végül is, az is nálam megtalálható, és az alkatrészekből tudom beazonosítani, hogy ez mennyire eredeti. Vannak úgy, hogy szerzek egy vázat, és azt fölkutatom, hogy milyen fékek voltak rajta gyárlag, milyen kerék volt benne. Gumi azt nem bírok már abba az évjáratba szerezni, amilyen évjáratú a bicikli, de viszont ugyanolyan gumit tudok szerezni, ugye kapcsolatok által.
0: Ezek általában külföldről jönnek?
1: Igen, de van itt jelenleg Magyarországon egy srác, és ő neki van kint kapcsolata, és onnan is szoktam egyébként gumikat venni.
0: Ez a kint, ez jól tudom, hogy Olaszország és Amerika?
1: Igen.
0: Beszéltünk.
1: Ausztrália.
0: Meg Ausztrália.
1: Ausztrália, igen.
0: A BMX Bandita című filmet említetted, és ez is nagyon fontos a gyűjteményed szempontjából, mert ebben a filmben három jellegzetes BMX az, ami megtalálható, ugye az egyik volt Nicole Kidman-i, és ezek a BMX-ek is ott lapulnak a te nagykörösi garázsodban, de erről már csak a zenét követően fogunk beszélgetni, hogy hogyan is történhetett ez meg.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Fehér Zoltán, BMX gyűjtő. Ugye nagykörösön több mint 40 BMX az, amit gyűjtesz. Megbeszéltük már, hogy elsősorban a retro vonalat viszed, sőt, hát csak azt. Ez azt jelenti, hogy a legidősebb BMX-ed az egy 78-as, azért mert te is ebben az évjáratban születtél, illetve a legfiatalabb az egy 92-es, de általában a 80-as évekbeli BMX-eket gyűjtöd. Nagyon különleges ez a gyűjtemény, mondhatjuk, hogy Magyarország legnagyobb BMX gyűjteménye. Ugye mondtad, hogy nagyon sok kapcsolatod van ebben a világban, hogyan bemutatható most ez a gyűjtemény, mennyire kuriózum

0: képbe a BMX Bandita című film, ugye Nicole Kidmannel, erről már ejtettél néhány szót, hogy nagyon szeretett, kedvenc filmed, és ebben a filmben van három olyan BMX, amely szintén megvan neked.
1: Igen, az egész az úgy történt, hogy én amikor elkezdtem gyűjteni a BMX-eket, akkor úgy gondoltam, hogy összerakok három olyan szint, ami a filmben volt. És hát ugye egyre több embert ismertem meg, egyre több alkatrészt tudtam szerezni, és összeraktam a három szint, a piros, kéket és sárgát. De ezek replikák, amiket én összeraktam, nem ezek voltak a filmben egyébként, és ezek úgy meglettek, és utána egyre nagyobbak lettek a kapcsolataim, egyre több embert ismertem meg, és így jutottam hozzá, ami a filmben volt, három BMX, úgyhogy azok is megvannak nálam.
0: Ugye ez fontos, nem pont azok, amik a filmben voltak, de hogy ugyanaz a gyártás, ugyanaz az eredeti.
1: Igen, de nem ezek voltak a filmben. Azt leszögezem, hogy nem ezek voltak a filmben, csak ezek a fajták.
0: Ugye párat legyártottak belőle, igen, így kell elképzelni, igen. És abból a pár darabból,
1: így van,
0: az eredeti példányokból
1: van. Igen, igen.
0: Ezek a BMX-ek a legkülönlegesebbek? Akár igen. A szívedben is, meg a gyűjteményedben is?
1: Igen, ez a három, igen.
0: Erre mit mond egy BMX gyűjtő? Mondjuk az ország mondott, hogy több kapcsolatod is van, és hogy neked ezek megvannak, ez mennyire ejti le az ő állukat?
1: Van egy másik BMX gyűjtő srác, őnek is megvan ez a három egyébként, és hát ilyen milliós, ilyen másfél-két millió forint értéket képvisel ez a három BMX.
0: Az országban, hanem a világon hány darab olyan ember lehet, akinek mind a három megvan? Mennyire kuriózum ez? Csak nagyságrendileg, nem tudom én, 100, 1000, 10 000?
1: Szerintem talán 100. Annyira sok nincs, szerintem.
0: Maga a kerékpárból se lehet olyan sok.
1: Nem, nincsen. Nincs. Szóval nem ezres számba beszélhetünk erről.
0: Mondhatjuk, hogy akkor a világon is kuriózum.
1: Az, igen, Magyarországon...
0: Vagy körösen képviselsz.
1: Igen, Magyarországon kettő embernek van, akiről én tudok. Az egyik az én vagyok.
0: Hogy kaptad meg, vagy hogy szereztél be három ilyen a filmben is látható eredeti kerékpárt?
1: Megismertem egy BMX bajnokot itt Magyarországon a 80-as években. Ő egy BMX bajnok volt. Kövér Pálnak hívva, nem tudom, mondhatom el nevét.
0: Persze.
1: És ő is egyébként egy BMX gyűjtő, és őtőle sikerült beszereznem egyébként ezeket a BMX-eket. Ő nála megvoltak.
0: Otthon ez a több mint 40 BMX hogy fér el? És mit szól hozzá?
1: Hál' Istennek nagy a ház, és van egy kimondottan egy szoba nekik fönntartva, és ott sorakoznak. Ott be van nekem rendezve egyébként ott vannak a sisakok, térdvédők, könyökvédők, plakátok, akkor rádiójuk, ugye a CB rádiójuk, ami végül szólt a film, azok is ott vannak, mezek, és ezek így.
0: Mert hogy nem csak a három kerékpár van meg akkor a filmből, hanem minden, ami a filmben relikvia.
1: Egyetlen egy póló hiányzik, az éppen a Nicole Kidmané. De
0: rajta vagy?
1: Rajta vagyok, igen, és meg lesz.
0: Azt áruld el nekem, hogy van-e még plusz célod ezzel a gyűjteménnyel. Most akkor igen, a Nicole Kidmannek a pólója még jó lenne, de mi az, amivel még extrábbá tudnád tenni? Van-e ilyen vágyad egyáltalán ezt a gyűjteményt, vagy így, ahogy most vagy ezzel fullosan elégedett vagy?
1: Meg vagyok teljesen elégedve velük. A célom az volt, hogy a filmbeli három bicikli. Ha meg is válnék egyébként az összestől, ezt a hármat, ezt mindenféleképpen megtartanám. Bármi. Áron, hogyha le is adnám, ez a három, ez marad.
0: Gratulálunk hozzá, Nagykörösön itt van ez a gyűjtemény. Nem tudom, hogy szokták emberek megnézegetni, bejelentkeznek hozzád.
1: Ismerőseim egyébként, aki úgy tudja, persze volt már a példa, hogy eljött és megnézte, és hát csodálkozott. De volt, akinek voltak BMX-ei, vagy vannak, és eljött, az is megcsodálta egyébként. Úgyhogy örülök egyébként, hogy az embereknek örömet tudok okozni ezzel.
0: Gyerkőc van otthon egyébként?
1: Nincs.
0: Nincs.
1: Nincs.
0: Csak már ugye ezek a kerékpárok, ezek olyanok, amiket nem is lehet használni, vagy nem is szívesen ülsz rá, tesszük, mondjuk.
1: De van, szoktam őket használni egyébként. Ebből a három darabból a kéket használom, azt szoktam használni, a pirosat, a kéket azt nem, vagy a pirosat, sárgát, azt nem.

0: mert azon még nem használt a gumi, csak ezért, de egyébként szoktam őket használni.
1: Ez akkor nem szentségtörés ráülni egy-egy ilyen kerékpárra?
0: Nem. Nem. Még annyi egyébként, hogy hát gyerekem nincsen, ugye így nincs is neki BMX-e, mert nincs, de viszont az öcsémnek van két gyereke, és ők már kaptak tőlem BMX-et, úgyhogy ők is csillagküllős BMX-el bicikliznek.
1: Én nagyon örülök, hogy beszélgethettünk erről a szenvedélyről, szerintem szuper történet, és szuper volt bemutatni téged, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Fehér Zoltánt hallottuk, tehát nagykörösi BMX gyűjtőt az elmúlt percekben.

0: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
1: Egy történelmi regény akkor lesz igazán sikeres, hogyha nem csak elmesél egy történetet, hanem közelebb is hozza a múltat az olvasóhoz. Ez a célkitűzése a Hunyadik könyvsorozat szerzőjének, a kecskeméti írónak, Bán Jánosnak is, akit a Hunyadiról is kérdeztünk, a fikcióról is kérdeztünk, illetve arról, hogy honnan ered a Bán Mór álnév. Erről is mesélt nekünk Bán János.
2: Abba biztos voltam, amikor kellett egy írónevet választani, hogy nagyon nem akarok elrugaszkodni a saját nevemtől, de mivel ugye újságíróként, Bán Jánosként jegyeztem a cikkeimet, hát nyilván ettől el kellett valamilyen módon vonatkoztatni. Értelemszerűen benne van a Jókai iránti rajongásom, tehát az én nagyon szeretem Jókai, nem kizárólag a stílusát és az írás művészetét, hanem inkább az alkotó kedvét és azt az elképesztő energiát, amivel az írói életművét végigvitte. Arra emlékszem még egyébként, ez csak egy ilyen humoros mellékszönge, hogy amikor a könyvek, 2000-ben megjelent a Kárpáti sorozat 4 kötete, és a kiadóval erről beszélgettünk, és mondtam, hogy ez a Bán Mór név, ez jól hangzik, ez szerintem jó lesz. És egy kicsit visszasen hozzátettem, hogy milyen jó lesz, mert ha dedikálni kell könyvet, ne adj Isten, valaki majd egyszer valaha kér dedikálást, tehát ez csak 6 betű, milyen gyorsan meg lesz. És ehhez képest a mai napig én Bán Jánosként dedikálok minden könyvet, és hát volt, aki már ezt észrevételezte, hogy ő inkább a Bán Mórtól kérne dedikálást, mondtam, majd szólok neki. De a lényeg az, hogy azért azt hozzátenném, hogy amikor ezek az első regények megjelentek 2000-ben, akkorben óriási konjunktúra volt a könyvkiadásokban, a könyvpiacon, a fantasztikus irodalmi műfajok iránt. Tehát egy óriási felfutása volt ezeknek a műfajoknak, és nagyon sokan kezdtünk el írni, de hangsúlyozom, hogy nem azzal a szándékkal, vagy azzal a célkitűzéssel, hogy mi írók legyünk. Tehát minket nem irodalmi pályafutás érdekelt. Számunkra ez egy szeretett és kedvelt közeg volt, egy baráti társaság. És tulajdonképpen voltak éppen magunknak írtunk, az más kérdés, hogy ezek a kötetek szerencsére bekerültek az országos könyvterjesztési hálózatba, és kiderült, hogy óriási érdeklődés van a műfaj révén ezek iránt a könyvek iránt. Úgyhogy viszonylag hamar így belekóstoltunk abba, hogy tulajdonképpen meglehetősen sok olvasóhoz eljutnak ezek az írások. Úgyhogy ilyen értelemben ez már akkor is kilépett a hobbi köréből.
3: Ha már műfaj, a sci-fi, fantasy és ezek a történelmi regények világa, ez gyerekkorból jön, vagy ennek a világnak a szeretete nálad?
2: Szerintem igen. Én ezt mindig úgy látom, hát nyilván már sajnos sok évtized távlatából, hogy olyan értelemben szerencsés nemzedék vagyunk, vagy nemzedékekhez tartozunk, akik még nagyon sok történelmi regényt olvastak, még tudom, hogy olvastunk Jókait. Nem esett nehezünkre, tehát már akkor is sokan úgy kicsit talán nehezebben birkóztak meg mondjuk egy veretes Jókai szöveggel, de hogy olvastam történelmi regényeket, delfin könyvek, ifjúsági regények, indián regények, tehát hogy széles volt az érdeklődési körünk, és emellett a tudományos fantasztikus irodalom hihetetlen módon feljövőben volt. A 70-es években a Galaktika, a Kozmos fantasztikus könyvek, és nyilván imádtuk. Mára azért a moziban és hébe-hóba a tévéképernyőkön is felbukantak ilyen sci-fi filmek vagy tévésorozatok, tehát minket ez is beszippantott, de még erősen kötöttünk a hagyományos irodalmi műfajokhoz. Most itt tényleg a történelmi regényre tudok, vagy a krimire akár utalni.
3: Ezeknek egyfajta egyvelege lett a Hunyadi, vagy annál maradhatunk nyugodtan a történelmi jelzőnél? Mert főleg, hogyha valaki olvasta és látta mondjuk a sorozatot is, akkor tényleg nagyon sok fantáziadús elemet is fel tud fedezni.
2: Hát szerintem annyira sok, talán az első egy-két kötetben megjelennek olyan motivumok, amelyek emlékeztetnek egy fantasyre. Azért azt ne felejtsük el, hogy a középkor, nem csak a magyar középkor, az európai középkor tele van mítoszokkal, hiedelmekkel, babonákkal. Tehát egy 1400-as években vagy 1300-as években élő ember hétköznapjait benépesítették olyan jelenségek, teremtmények, amelyekre ma azt mondjuk, hogy ezek fantázia szülte teremtmények és jelenségek, de akkoriban ez a valóság része volt, a hiedelem világ része. Sokkal inkább lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy a fantasy regényeim voltak részben olyanok, mint a történelmi regények lennének. Tehát a Kárpátia sorozat a Kárpát-medencében játszódik, a magyar mondavilágból merít, és azt nagyon sok olvasó azért szerette, mert, és ez a, hozzám nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy tulajdonképpen úgy vannak megírva, és úgy működnek, mint a történelmi regények lennének egy soha meg nem történt korszaknak a krónikáját olvasnák. A Hunyadi összegészében azért, hát az egy masszívan történelmi regény, és igazából sokan a két dolgot kevernek, nem szándékosan, fantasyt, tehát mint fantasy elemek, fantázia szülte elemeket, és a fikciót. Nagyon közel áll a két fogalom. A fikció semmi más nem jelent, mint hogy nem igazolható tényszerűen. Tehát mondok egy példát, Hunyadi János életével kapcsolatban rengeteg dolgot a történelemtudomány nem tud, mert nincsen írásos nyoma. Például az ő fiatalkoráról szinte semmit nem tudunk, hogy nagyon-nagyon keveset. Ezt kipótolni írói eszközökkel, az nem fantasy, az fikció. Egyébként megjegyzem, minden regény fikció. A történelmi regény úgy, ahogy van fikció, hiszen a regény műfaja önmagában a fikciós műfajhoz tartozik. De ezt nagyon, egyébként kritikákban is sajnos keverik, ez két teljesen más jelentést tartalommal bíró fogalom, a fikció és a fantasy. A fantasy egy nagyon exakt műfaj, irodalmi műfaj. A fikció pedig semmi más nem rend, mint hogy a dokumentarista vagy a történelemtudománytól jól elkülöníthető regényes megjelenítése, akár egy történelmi korszaknak, vagy bármi másnak. Megjegyzem, a történelmi regénynek is vannak olyan formálói, alakítói, akik a történelmet csak ürügyül használják, és az általuk elmesélni kívánt történet igazából lehetne, játszottatna bárhol. De hát ezt szerzője válogatja, és nagyon sok, tehát ez nem egy homogén műfaj. De hogy ez egy nagyon fontos különbségtétel.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Bán Jánossal. Rádió egy gong.

0: Mozaik. Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Bán Jánossal beszélgetünk, a Hunyadi könyvsorozat szerzőjével, kecskeméti íróval, akivel már felvetődött, hogy mi is a különbség a fantasy és a fikció között. Ugye nagyon fontos, hogy a fikció az nem igazolható tényszerűen, teljesen mást jelent, mint a fantasy. Vajon a Hunyadi az mennyire érinti ezeket az elemeket, ezeket a fikciós elemeket? Többek között erről is beszélgettünk, tehát Bán Jánossal.
1: A történelmi regényekben nagyon sok fikció van. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy szerintem a legszebb és a legismertebb magyar történelmi regényben, az Egri csillagokban is rengeteg fikciós elem van. Jumó Dzsák nem létezett, ő egy regényhős. Cece Éva, Gárdonyi Géza találmánya, ő se létezett soha. És a cselekményben is vannak fikciós elemek. Tehát Török Bálint kiszabadítási kísérlete egy mesebeli elem, nem történt ilyesmi. A történelemtudománynak nincs erről tudomása. Tele van ez a regény is, mint minden történelmi regény, a szerzője által megkomponált fikciós elemekkel. Ha nem lenne egy regényben fikciós elem, akkor az történelmi dokumentum lenne, vagy szakmunka, tanulmány.
0: Ilyen szempontból, mikor mondjuk egy Hunyadi történetet, egy szálat gondolsz ki vetett papírra, mennyire érzed a felelősséget abból a szempontból, hogy ezt nyugodtan veheti a jelenkori magyar nép, hát dokumentumnak, vagy történelmi dokumentumnak, ebből tanulhatnak akár a fiatalok, sőt tanuljanak is. Szóval a felelősségét annak, hogy igen, amit leírsz, azt sokan lehet, hogy készpénznek veszik, holott egy fikció.
1: Szerintem az azért nem él, hogy mondjam, nem érzem. Megmondom miért. Akkor érezném, hogyha átlépnék olyan markáns vonalakat, amelyek szembe mennek az ismert történelmi tényekkel. És most nem olyasmire gondolok, mint amire Cece Éven át gondoltam, mert Gárdonyi Géza átlépett a valóság határán. Bornemisza Gergelynek nem volt Cece Éva nevű felesége soha. Volt két feleség, egyiket se így hívták. Tehát Gárdonyi átlépett egy ténybeli határt, de nincs jelentősége. Azt a határt nem léphette át, hogy hála Istennek, hogy az egri ostromot mi nyerjük meg. Nem léphette át azt a határt, hogy az egri védők parancsnoka a Dobó István, és Bornemisza Gergelynek fontos szerepe van a védelemben. De átléphette azt a határt, hogy a fő negatív karakter egy Jumó Dzsák nevű török, aki viszont soha nem létezett tudomásom szerint. Tehát, hogy nagyon képlékeny a fikció és a ténybeli információk halmaza közötti választóvonal. Szerintem a legtöbb történelmi regény soha nem azzal a szándékkal készül, hogy azt állítsa a szerzője, hogy így történt. Ráadásul nagyon sok mindenről valóban a történészek sem tudják pontosan, hogy hogyan történt. Hát ugye most Mohács 500. évfordulója van, hát késhegyig menő vitákat folytatnak a történészek rengeteg fontos részletkérdésről. Nekem az a fix érdem, hogy azért nagyon sok történelmi események kapcsolatban nincs 1000%-osan biztos, cáfolhatatlan és egyetlen különbejáratú tényanyag. Nézőpontok vannak, szemléletbeli kérdések vannak. Egy történelmi eseményt nem mindegy, hogy milyen szemszögből nézzünk. A nándorfehérvári győzelmet a törökök nem feltétlenül ugyanúgy tekintik, mint mi, és nem csak azért, mert ott éppen vereséget szenvedtek, hanem lehet, hogy ők egyáltalán nem is tulajdonítanak komolyabb jelentőséget annak az ostromnak, ami a magyar hadtörténetek legfényesebb eseménye. Szerintem a történelmi regénynek, vagy egy történelmi filmnek a legnagyobb küldetése, amit viszont nem tud más, az az, hogy megszeretesse a történelmet, és fölhívja a figyelmet az olvasók, nézők filmet, hogy milyen klassz ez a korszak, milyen izgalmas, milyen érdekes karakterek népesítik be. És az a helyzet, hogy erre a tudomány nem képes általában. Hát én még nem találkoztam olyan valakivel, aki a gimnáziumi történelem tankönyv miatt szerette meg a történelmet. Olyat meg igen, aki amiatt utálta meg. Ha valaki a történelem iránt vonzalmat érez, szinte kizárólag regények, filmek, vagy más, főleg a kultúra által közvetített impulzusok alapján érez vonzalmat. A tudomány arra való, és a történelem tudomány is, hogy ezt a fajta vonzalmat kihasználva a tudásunkat bővítsük. Történelmi regény is alkalmas a tudás bővítésére. Tehát azért én nekem az a meggyőződésem, hogy ha valaki Hunyadi sorozatot elolvassa, elképesztő mennyiségű tényanyag birtokába jut, ami ott van. De talán, hagy idézzem azt az általam nagyon kedvelt történetet, mert a kérdésben van némi jogossága. Egy nagyon kedves ismerősöm mesélte, pontosan az egri várban turistákat kalauzol, hogy hát ő már fogadott, volt ott a turisták között egy idős hölgy, aki számon kérte rajta, hogy miért nem mutatja meg, hogy Cece Éva hol volt, amikor az ostrom elindult, és mit. És nem tudta megérteni, hogy ő egy regényhős. Tehát ő becsapva érezte magát, mert ő, ahogy a kérdésedben említetted, úgy vélte, hogy az a valóság, amit a regényben olvasott, de és azzal az információval pedig már nem tudott mit kezdeni, hogy a helyzet az, hogy az ostrom valós, Dobó István valós karakter, Bornemisza Gergely valós karakter, és ahogy Gárdonyi leírja az ostromot, egyébként szerintem nagyjából az ismereteink szerint hiteles, de speciál Cecejéva nem volt ott, hiszen ő egy regényhős, ő nem lehetett ott. De szerintem, amit még ehhez hozzá szeretnék tenni, hogy nyilván a vörös vonalat azt húzza meg, az a választóvonal, hogy azért tudatosan jelentős dolgokban nem lehet eltérni a történelmi valóságtól, és ennek, hogy mondjam, illetve el lehet, de azt alternatív történelmi regénynek vagy filmnek hívják. Ugye hát a Veszselem Brigantikban a sikerül felrobbantani Adolf Hitlert, ez egy alternatív történelmi fordulat. Ugyanis a valóságban ez sajnos nem történt meg. Nagyon sok olyan mű születik, ami a történelemnek egy nem létező variációját ábrázolja. Mi lett volna, ha a németek nyerik meg a világháborút, ha a déli államok nyernek az amerikai polgárháborúba. Ez egy izgalmas irodalmi műfaj, de alapvetően a valós történelmi regényeknél ott van az a vörös vonal, hogy nem lehet megváltoztatni. Én emlékszem, amikor még kötetben a Rigómezei csatát írtam, és hát ez egy nagyon hosszú, óriási ütközet volt, több napon át tartott. Nagyon határozottan úgy éreztem, hogy igazságtalan, hogy mi azt elvesztettük. Szívesen megírtam volna azt, hogy mi azt megnyerjük. Nyilván nem lehet, ez egy vörös vonal. Nem lehet, mert elvesztettük. Tehát akkor az a történelmi regény már egy alternatív történelmi regény lenne, én pedig azért ragaszkodtam hozzá, hogy a Hunyadi az ilyen értelemben különösen onnantól fogva, hogy a hősről rengeteg történelmi dokumentum van, tehát tudjuk, hogy mi történt vele, onnan nincs alternatíva, ott azt kell megírni, hogy mi történt vele valójában. Amiről nem tudunk, a fiatal koráról, ott muszáj kitölteni a fehér foltokat nyilván a fikció eszközével, de ettől nem lesz fantasy. Akkor lenne fantasy, ha sárkányháton lovagolgatna szegény. Ez a különbség a két fogalom között.
0: Bán Jánossal, az immáron 13 kötetes Hunyadik kömsorozat kecskeméti szerzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, remélem, hogy jól szórakoztak, és remélem, hogy a folytatásban is mindenki velünk tart, velünk tartotok. Ha tehetitek, akkor hallgassatok bennünket jövő hétvégén is, hiszen szombaton és vasárnap szokásosan jelentkezem Mozaik című magazin műsorunkkal. Most viszont búcsúzom, minden jót kívánok, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Londonban jártak az egyetemisták, takarékoskodjunk az ivóvízzel, családi piknik az erdészekkel. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai látogatáson vettek részt a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának hallgatói és oktatói. A Kamara a vállalkozásokért kurzus 4 legjobban teljesítő hallgatója tölthetett el több napot London startup világában, az egyetem támogatásával és a Pannonia ösztöndíj program segítségével. Az intézmény tájékoztatása szerint több rendezvényen is részt vettek a kecskeméti hallgatók. Szakértők előtt mutathatták be saját üzleti ötleteiket, valamint két londoni egyetem munkatársaival is találkozhattak. A szakmai látogatás során több együttműködés is körvonalazódott a londoni intézményekkel, és egy olyan Kecskemétre adaptálható terv elkészítése is szóba került, amely a jó gyakorlatokat a hazai környezetbe ültetheti át, olvasható az egyetem honlapján. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
2: Családi napot szervez a Kefag ZRT szeptember 18-án a Császártöltési parkerdőben. Az érdeklődők az erdő értékeivel, működésével és mindennapjaival ismerkedhetnek meg. A hagyományteremtő esemény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az erdészeket és az erdő iránt érdeklődőket. A kora esti programon az erdészek vezetésével indulhatnak sétára a résztvevők, majd közös batyus piknikkel zárják a kora estét. Az őszi erdő különleges hangulatához a gímszarvasok bőgése is hozzátartozik, amit kis szerencsével a programon résztvevők is megtapasztalhatnak. Az esemény ingyenes, részletek az erdészet közösségi oldalán. Tiszta derült időre számíthatunk, ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd egy-két felhő, élénk lesz majd az északias szél, 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok, holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett, kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők, 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
4: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is lágermej.

a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Volt egy nyaram gyerekkoromban, amikor vasárnap délután órákat töltöttünk a barátaimmal azzal, hogy az árnyékos udvaron megpróbáltunk minél magasabb kártyavárat építeni. Mindig eldőlt, de legalább 30-szor újraépítettük, mert a lényeg nem a vár volt, hanem az, hogy együtt nevettünk. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon és az interneten, és arra biztatlak benneteket, hogy nevessünk együtt. 10 perccel múlt délután 3 óra. Kormos Zsolt vagyok. A következő 2 órában hozzuk továbbra is a legdögösebb igazi mai slágereket. Néhány perc és nyílik a frissített programajánló katalógusunk a mai estére. Utolsó órájába lép a mai játék is. Ha megtaláljátok az óra slágerét, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. A fődíjunkat a következő órában fogjuk kisorsolni. Valakinek az udvarát már holnap egy 50 ezer forint értékű meseszép olajfa fogja díszíteni. A játékhoz mindenkinek sok szerencsét kívánok és kellemes délutáni lazítást. Selena Gomez-zel megyünk tovább. Ez a Single Soon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Kéznél vannak a vasárnap esti tervek. Ha még ötleteltek, mutatjuk, hol érdemes lezárni a hosszú hétvégét. Csúcsjáraton pörög a Hírös Hét Fesztivál zárónapja Kecskeméten. 4 órától a társasjátékosoké a főtér. 5-kor Kőhalmi Ferenc bűvész várja a gyerekeket a romkertben, a Csimbum cirkusszal. 6 órától pedig a Penge Benge Jazz Band dallamai töltik meg a belvárost. A nap koronájaként este 8:30-tól jön a hatalmas fergetek parti a Neoton sztárjaival, Zoltán Erikával, Baby Gabival, a Bestiákkal és Kozombolisszal. Szentkirályon is Jabában tart még a falunapi forgatag, úgyhogy ott is garantált a jó hangulat. A jövő hétre pedig jegyezzétek fel, csütörtökön 4:30-kor a könyvtárban Türkmenisztán élménybeszámoló vár rátok, szeptember első hétvégéjén pedig Helvécián rajtól a 32. szüreti napok főzőversennyel, lovas felvonulással és tűzzsonglőrökkel. A programokhoz kellemes időtöltést kíván a Rádió 1 Gong, irány a belváros, de a telefonotokra most még szükség lesz. Következik az óra slágere, jöhet a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9 14 020-as számra. Jegyezzétek meg az előadó nevét, vagy a felvétel címét, és vigyétek el végre ezt a gyönyörű 50 000 forint értékű kültéri olajfát.

A Rádió 1 gongot halljátok, összegezzük az időjárásról megszerzett tudásunkat. Ma 29 fokos barátságos strandidőnk van, holnap 31 fokig melegszik a levegő napsütéses idővel. Kedden 30 fok körül alakul a hőmérséklet, délutáni záporokkal és zivatarokkal. És a végére egy érdekesség, az olajfák gyökérrendszere olyan mélyre hatol a földbe, hogy még a több hónapos nyári szárazság idején is képesek felszívni a talajvíz legmélyebb tartalékait. Gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Pont egy ilyen olajfát lehet nyerni a következő órában.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió egy Gong délutáni útinformációi következnek a vasárnapi utakon közlekedőknek. Nagy dolgok nem történtek, csak a szokásos. Az M5-ös autópályán Lajos-Mizsénél, Kecskemétnél és Kunszállásnál továbbra is belső sávlezárások és terelések vannak érvényben. Budapest felé a Hetényi pihenő zárva van. Az M44-esen Kunszentmártonnál félpályás lezárás mellett dolgoznak. Az 5-ös főúton Kecskeméten és Szegeden, az 51-esen Taksonynál és Baján, az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában a körforgalom építésnél torlódásokra kell számítani. Jó utat kíván a Rádió egy Gong csapata, nyílik az ajtó, érkezik Teddy Swims, ez a The Door.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobnak.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Nándit keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, nem csak téged kereslek, hanem az óra slágerét is keressük. Ki volt az előadó, mi a felvétel címe?
0: Hello the flow, nem tudja senki.
1: Így van, bekerültél te is a fődíj sorsolásba 5 óra előtt, azaz a következő órában fogjuk sorsolni ezt az 50 ezer forint értékű csodálatos kültéri olajfát. Lenne azonban néhány másik kérdésem is. Ha egy szóval kellene leírnod a mai napodat, melyik szót használnád?
0: Nagyon szaftos ebéd.
1: Hát ez több szó volt, de ettől függetlenül elfogadom. Sikerült-e valami remek művet alkotni a hosszú hétvége alatt?
0: Igen, igen, sikerült. Pográcsosztott fával babgulyás, nagyon finom lett.
1: Uha.
0: Meg túros csusza szalonnadarabokkal, meg most készül jelenleg a sült oldalas.
1: Szerintem ne is folytassuk, most már bőven sok irigyet szereztél, köztük vagyok én is természetesen, de már el is múlt az irigységem. Úgyhogy további jó kajálást kívánok nektek, és sok szerencsét a sorsoláshoz.
0: Köszönjük szépen!
1: Ezzel pedig elérkeztünk a vasárnap fináléjához. Jön a kötelező kereskedelmi kitérő, megérkeznek a legfrissebb hírek, és nem sokára kinyitjuk az életmód hack rovatot, az 5 legszelídebb mindennapi trükkel, az óra végén pedig sorsoljuk a nap nyertesét. A következő órát Lady Gaga indítja, meg a Dead Dance.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
6: Ez az utolsó visszaszállás.

0: az elővételes jegyek fogynak. Nem maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: A kecskeméti piacok jövőjéről egyeztetnek, nyílt nappal zárul a szimpózium, folyamatosak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kecskeméti piacok jövőjéről tart egyeztetést a piacfejlesztési munkacsoport szerdán. A szakmai konzultációt a polgármesteri hivatalban tartják, az eseményre helyi termelőket, piacjárusokat, szakmai és civil szervezeteket is várnak, valamint minden érdeklődőt is, aki elmondaná véleményét vagy javaslatát, írja a KEOL. A megbeszélésen szóba kerülnek a helyi termelők és árusok tapasztalatai, a helyi termékek támogatása, de szó lesz arról is, hogyan lehetne tovább erősíteni a piacok közösségi és turisztikai szerepét. A szervezők abban bíznak, hogy az egyeztetésen felmerülő tapasztalatok és javaslatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kecskeméti piacok a jövőben még jobban kiszolgálják a helyi közösséget. Nyílt nappal és kiállítás megnyitóval zárul jövő csütörtökön a Nemzetközi Kerámia Művészeti Szimpózium Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban. A 4 hetes Nemzetközi Alkotóprogram tárlatának a Kápolna Galéria ad majd otthont. Idén is tematikus formában rendezik meg a szimpóziumot, melynek hívószava ezúttal a menedék volt. Összesen 8 meghívott művész vesz részt a programon Magyarországról és külföldről, írja beszámolójában a KEOL. A nyílt napon a közönség megismerheti a csaknem egy hónapos alkotó munka eredményeit, és maga az alkotói folyamat is láthatóvá válik számukra. Technikai bemutatókat, előadásokat is tartanak ugyanis. A késő délután nyíló kiállítás a kecskeméti alkotó munka során létrejött műveket mutatja be. A tárlatot a közönség egészen szeptember 19-ig megtekintheti nyitvatartási időben. Munkában a revizorok, a NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 13-áig a vármegye papír- és írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító üzleteiben ellenőriznek. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Még tartanak a nyári ellenőrzések is, így az adóellenőrök fesztiválokon, rendezvényeken is felbukkanhatnak. Tiszta, derült időre számíthatunk. Ma itt Kecskemét térségében a napsütés csak elvétve zavarhatja majd 1-2 felhő. Élénk lesz majd az északias szél. 28-29 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk élénk szél mellett. Kedden a kezdeti napos időt átmenetileg zavarhatják felhők. 31-32 fokra számíthatunk majd a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Amikor felnőttként vasárnap délután ránézek az órára, néha még mindig eszembe jut az az érzés, amikor gyerekként rájöttünk, hogy holnap iskola vagy munka jön. Szerencsére az iskola még messze van. 10 perccel múlt 4 óra. Megérkeztünk a vasárnap délután utolsó, mindent eldöntő felvonásához. Ebben az órában is hozzuk a hét legdögösebb igazi mai slágereit. Néhány perc múlva pedig 5 olyan trükköt mutatunk, amivel túlélhetitek a hétköznapokat anélkül, hogy megőrülnétek. Rövidesen pedig kisorsoljuk a mesés 50 000 forint értékű kültéri olajfát is. Indulhat a finálé, jó rádiózást kívánok mindenkinek! Érkezik Kato és a Turn the Lights Up!

a Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Az utóbbi hetekben egyre több olyan életmódhack terjedt el, ami nem arról szól, hogy hajnali 5-kor keljünk, Himaláját másszunk, vagy jeges vízbe ugorjunk, hanem arról, hogy túléljük a hétköznapokat úgy, hogy közben ne őrüljünk meg. Hoztunk 5 friss trükköt, amikhez nem kell sem edzőterem, se guru, csak egy kis józanész, meg egy kis humor. Az első a 3x3 szabály stresszre. Ha túl sok a nyomás, nézd meg 3 tárgyat, hallgass meg 3 hangot, és mozdíts meg 3 testrészt. Ez olyan, mintha a fejedben lenne egy vissza a jelenbe gomb. A második a phone stacking. Étkezésnél vagy beszélgetésnél minden telefon egy helyre kerül. Nem tiltás, nem büntetés, csak egy kis fókusz a valódi jelenlétre. A harmadik a mini rendezés 5 percben. Ez nem nagy takarítás, csak egy apró rendrakás. Egy polc, egy fiók, egy sarok. A pszichológusok szerint jobban csökkent a mentális zajt, mint egy teljes lakásfelújítás. A negyedik a Sunset Reset. Naplemente idején 2-3 perc. Csend, telefon nélkül. A természetes fényváltás segít lezárni a napot és csökkenti az esti pörgést. A legutolsó pedig a 2 Minute Tidy. Ha valami 2 perc alatt elintézhető, csináld meg azonnal. A halogatás elleni egyik legjobb mini hack. Ezek tehát a legfrissebb, legszelidebb életmód tanácsok. Nem kell hozzájuk Himalája vagy edzőterem. Csak egy kis figyelem, és néha egy naplemente. Nem sokára jövünk az időjárással, és már megyünk is tovább Ed Sheerannel. Indul az Ázizám.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Egészen pontosan 5:30 van. A Rádió 1 gong záró időjárási helyzetképe következik. 29 fokos, kellemes meleggel zártuk a vasárnapot. Holnap 31 fokig melegszik a levegő, kedden 31 fok körüli értékre készülhetünk, délutáni záporokkal és zivatarokkal. A nyárnak tehát még nincs vége, és azt is elmondom nektek, hogy a hétvégi naplementék azért tűnnek gyakran aranysárgábbnak, mert a hétvégi alacsonyabb ipari forgalom miatt tisztább a levegő. Gyönyörködjetek benne ma este. Jön Dócsi és az Anxiety.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A Rádió 1 Gong mai utolsó útinformációi következnek. Az M5-ösön Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében továbbra is terelések és sávlezárások nehezítik a haladást mindkét irányban. Az M44-es főúton Kunszentmárton belterületén csak a belső sávon halad a forgalom. Az 5-ös főúton Kecskeméten és Szegeden, az 51-esen Taksonynál és Baján, az 52-es főúton pedig Solt és Fülöp szállás között. Továbbá Kecskemét határában félpályás tereléseknél kell lassítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk a vasárnap délutáni csúcsforgalomban. Felkészülni, mert jön az olajfa sorsolás. És egy igazi mai sláger, Loy és a Get Lucky.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk velek a számuk azért. Hát nálam állandóan megszól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek.

0: Jót estét!
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Attillát keresem.
2: Én vagyok az.
1: Szia! Nemrég azt csirjöpelték a madarak itt a szomszédban, hogy van valaki a közeledben, aki szeretne egy olajfa árnyékában hűsölni. Igaz ez?
2: Igen.
1: Akkor elárulom neked, hogy lezajdott a sorsolás itt a Rádió egy Gong stúdiójában, és megnyertétek ezt a gyönyörűséges olajfát. Gratulálunk!
2: Köszönjük szépen!
1: Ez valószínűleg az áfonya öntetes túrós palacsinta jutalma, jól gondolom?
2: Igen.
1: Majd, hogyha a helyére kerül ez az olajfa, készítenétek róla egy képet és elkülditek nekünk Facebookon?
2: Persze.
1: Merre jártok egyébként most, mert nagyon fúj a szél?
2: Igen, bocsánat, én még dolgozom.
1: Akkor nem is otthon vagy?
2: Igen. Nem.
1: Akkor kitartást kívánok neked, és szerintem...
2: Köszönöm.
1: Hívd fel a kedves feleségedet, és áruld el neki, hogy milyen csodálatos ajándékot fog kapni, jó?
2: Igen, ez volt a terv. Köszönöm szépen.
1: Ennyi volt már a vasárnap délutáni pörgés. Elérkeztünk műsorunk végéhez. 5 órakor átadjuk a terepet a Cookie Weekendnek. Ő fog benneteket átkísérni a vasárnap estébe. Holnap 10 órától Faragó Miklóssal rádiózhattok, és újabb nyereményekre is számíthattok. Csodás vasárnap estét, és sikeres új hetet kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra az utakon. Jövő héten újra találkozunk. Addig is, sziasztok!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, rakadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

A Rádió 1 szól. Ó, na még szép. Érkezik Kahan, jó hallottatok, jó hallottatok, Kahan. Igen, kell mondani, vagy Kahan, vagy Kehen. Két A van benne, Kahan. És a szám címe Café Conro.

megkapcsoltál a Rádió Egyet, nem baj, legalább most itt vagy velünk. Még egyszer hangsúlyozom, még egyszer 19 óraig mixelek nektek az igazi máslágereket, 19 órától 20 óraig élő kívánság műsor, jó? És menjünk tovább, érkezik egy újabb Joel Corey, a szám címe Devotion, ez egy feldolgozás, de higgyetek nekem, Isten ilyen jól sikerült. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjatok sok szeretetel egy legújabb Joel Corey, Devotion, itt a Rádió Egyen, és lazulj tovább, lazulj!

0: Reggel megy, ne tessék izgulni, 18 óratől 19 óraig mixerek tovább az igazi mai slágereket. Oké? Hamarosan folytatódik az After Party Show Summer Edition. Kivel találkozunk, azt is elmondom, jön Martin Garrix, és a szám címe Butterfly. Jó lesz? Jó lesz!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egészen 19 óraig. Ez megfelel? Jó! Érkezik rögtön az isteni Martin Garrix és Butterflies. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, hangerő maximálisan, a buli folytatódik, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Elég jobb, jó hírem van, 12 percig nem beszélek. Ugye, milyen boldogok vagytok? Tudom!

Most következik viszont ez a kis büszkeségem, mert ez a saját dalom, Kárner elegült, a jó barátom Kárner, igen. A szám címe Fire, oh yes! És még egyszer hangsózom, mikor itt van a kívánság műsor Jules Gerivel hétköznap,

0: Wait, jó lesz? Jó lesz! Tonight's a weekend, I don't wanna wait,
1: I don't wanna wait, I don't wanna wait. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Megkészítettél nekünk három darabot, akkor ez azt jelenti, hogy ez három más típusú osztriga,
4: igen,
3: ugye?
4: Igen. Az, amelyikkel indulsz, az egy Bretagne-ból származó osztriga. Észak-Bretagne és Normandia határa van Mont-Saint-Michel, biztos hallottatok már,
3: hogy
5: az
3: Alpátság,
5: ami így
4: közben az Árapályzóna. Tőle 30 kilométerre ott

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Радио еще тебе зима и шла я мадина, но что косарите кашмирем что дало мечтение за зене Wild Ride. Опа, иркозик, это Франция 2 DJ, Ритка Вилагон 2, твали мико Daft Punk Fault. Ők a Offenbach most és a szám címe Wasted Love. Viszont még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, nem sokára élő kívánság műsor. Nektek kell szerkeszteni az adást, szóval, még egyszer kuki, szóval 19 óra töltessék telefonálni a 0623 111 111-re, jó? De ahogy mondtam, jönnek a Offenbach, Wasted Love, mixelek, izadok, de jól az imágam veletek. És köszönöm szépen, hogy velem vagytok most is. Allez! What's going on? A Zafter Party Show Summer Edition.

0: ez itt a Rádió egy Old Shock, igaz, ima is leger, megy nem sokára, élő kívánság műsort, és így telefonan, és MSZ 4 vagy berezni a 0620 311 111-re. Érkezik Bibi Rexha, Fate lesz a legjobb, New Religion, ezzel indítom a kívánság műsor.
1: A műsor támogatója a Burger King.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni Campus Fesztiválon, amikor szembejött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk kint ketten fesztiválozni.
11: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis
10: súrás. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak. Tényleg, hogy ez a...
12: Lendületet veszem.
10: És meghintáztatott, hogy felálljál.
12: Igen.
10: Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajta, ma már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
12: Azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk
10: egy csomószor. Ez nőknek nagyon nehéz
12: igen.
10: lehet.
12: Igen. Igen. Hát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki. Bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
10: Ez nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, igen? És mindenki utánat fordult, senki nem
12: senki
10: néz rá.
12: Senki nem néz
10: abszolút.
12: Meg.
10: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
13: Én már el is tűntem, Juli.
10: Én maga nem is a láthatatlan ember.
13: Ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
10: Ez nehéz élni. Lehet.
12: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
10: nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot?
11: De, itt vagyok!
10: Itt vagyok! Nyögjél egyet!
12: Látjátok ezt a dekoltát!
11: Essel ilyenkor!
12: Ezek mi állnak!
10: Kiabálj a pincére, nem tudom.
13: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
10: Jó megoldás egyébként, igen.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
2: Rádió 1!
9: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor elkezdődött, egészen 20 óraig lett kenni egy jó dalt, például egy új generáció kértőlem, Ray Dalton. Szia, hogy hívnak téged?
2: Bogi.
1: Bogi, hol a telefonálsz? Melyik városból?
2: Tessék.
1: Melyik városból telefonálsz?
2: Bocsánat, csak valami történt, és azért nem tudtam figyelni. Cserkeszőlő.
1: Oké. Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis dalt? Kinek szóljon?
2: Az egyik barátomnak.
1: Na, de hogy hívják őt?
2: Dénes.
1: Dénes, és mit szeretnél neki üzenni? Csak barát, vagy nagyon tetszik neked?
2: Tetszik.
1: Tetszik? És szerinted van esélyed?
2: Már együtt vagyunk.
1: Ja, együtt vagytok! Bocsánatot kérek, azt nem tudhattam, jó? Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm, szia!
1: Ciao, szia! Na jó, van, oké, rendben. Hát, de hogyan tudtam volna én? Na mindegy. Érkezik Ray Dalton, Blood Running, az elég újabb, és isteni!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Szia, neved?
2: Roland.
1: Roland. Na, Roland, kértél tőlem kamerád, kinek szeretnéd küldeni?
2: Barátomnak.
1: Barátomnak, jó. Oké, nincs neve?
2: Natasha.
1: Natasha, oké. És mit szeretnél neki üzenni Natashanak?
2: Majd hallgassa meg a zenét.
1: Hallgassa meg a zenét. Ez egy jó duma, tetszik, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltad, és kivárok neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Szia,
1: köszi. Ciao, szia, szia. Új generáció, imádom tényleg. Kamerád, ő is új generáció, és azt hiszem címe Yogi Yourself. Hát jó.
0: 0620

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, jó étvágyat, esetleg vacsisztok. Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk, halló?
2: Halló, halló, szia, szia, Kalóz vagyok.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Hát köszönöm, jó vagyok, vagy hát jól, hát vége van a 4 napos hétvégének, úgyhogy holnap reggel mehetünk újra dolgozni.
1: Igen.
2: Ennek annyira nem örülünk, de hát mindegy, jó tett legalább a hétvégén.
1: Na jó van, jó sikerült?
2: Jó sikerült, persze, hát az ember a családjával lehet, akkor... Annál nincs is jobb dolog.
1: Ez a legszebb ajándék, igen, én is ezt mondom, igen. Na, figyelj, kértél tőlem Rats Pepper Disco Machine Legüt, Wonderful Life 25, ez a szám címe, jó rövid. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát küldeném mindenképp a családok, a gyerekeknek, hogy utolsó hét jön a nyári szünetből, úgyhogy lassan mehetnek ők is vissza.
1: Hát jó, de már jövő hétvégén még van egy kis hétvégén még, mert csak kedden kezdődik, ugye?
2: Igen, csak kedden kezdődik, de azért már szerettem őket emlékeztetni, hogy lassan vége van az arany életnek.
1: Ajaj, igen. De figyelj, mindjárt karácsony.
2: Mindjárt húsvét, és mindjárt újra itt a nyár.
1: Na, ugye, annyira gyorsan megy az élet, tényleg hihetetlen. Örültem, hogy hívtál engem, vigyázz magadra, és szép estét kívánok, jó?
2: Neked is ugyanezt kívánok.
1: Köszönöm. Ciao, szia. Tényleg érkezik a Hertz, és a szám címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsük. Szia, hogy hívnak téged?
2: Tuki, nem annyira hallok, de...
1: Most jobban jó. Halász?
2: Igen, most.
1: Jó, oké. Okay. Szóval keresztneved, légy szíves?
2: Bence.
1: Oké. Okay. Kettőtől nem Shakira, Dai, kinek szeretnéd küldeni, Bence?
2: Hát az anyukámnak, meg az apukámnak.
1: És mit szeretnél neki küzdeni? Valami szépet?
2: Hát, hogy szeretem őket.
1: Jó, van, oké. Okay. Nem sokára iskola, ugye?
2: Hát igen, sajnos.
1: De hogy sajnos, jó lesz az. Sok barát, tanulás, okos leszel. Ez így kell felfogni, oké?
2: Okay? Jó, rendben, köszönöm.
1: Köszönöm, hogy hívtál engem, Bence, jó legyél.
2: Ja, köszönöm.
1: Szia, hello. Érkezik Shakira, Dai, itt a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltusó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Viki vagyok.
1: Viki, mi újság? Oké, rendben. Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na jó van, és kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis Cyrilt akkor?
2: Anyónak, a fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Fiad, Márk nem sokára újra iskola, ugye?
2: Igen.
1: Jó van, az a jó kedve van?
2: Ja, persze. Szeret.
1: De szeret suliba járni?
2: Persze, szeret.
1: Az jó, ez jó, ez jó. Rendben. Kellemes estét kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia, hello, hello. Na, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 9-ig, ma este 9-től jó az Geri. Legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, Koki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni Campus Fesztiválon, amikor szembe jött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk kint ketten fesztiválozni.
9: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis
8: mar. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában néha már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak. Tényleg, hogy ez a...
2: Lendületet veszem.
8: És meghintáztatott, hogy felálljál.
2: Igen.
8: Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajta, ma már gondoskodó szülő, és közben öregedtem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
2: Én azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk
8: Ez nőknek nagyon nehéz
2: igen.
8: lehet.
2: Igen. Igen. Tehát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki, bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
8: Ez nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, igen? És mindenki utánad fordult, senki nem
2: senki
8: néz rá.
2: Senki nem néz abszolút. Meg.
8: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
10: Én már el is tűntem, Juli.
8: Én már nem is láthatatlan.
10: Ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
8: Ez nehéz élni. Lehet.
2: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
8: de nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot?
9: De. Itt vagyok!
11: Itt vagyok!
8: Nyögjél egyet!
2: Látjátok ezt a dekoltát!
9: Essel ilyenkor!
2: Ezek mi állnak?
8: Kiabálj a pincére, nem tudok.
10: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni, ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
8: Ez jó megoldás egyébként, igen.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
13: Disco!
14: Disco! Disco!
7: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
15: Szavaztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show, megpróbáljuk kiheverni a strandfesztivált, köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott és jól érezte magát, hiszen 4 napon keresztül ott voltunk, és volt Diszkósít élő közvetítés szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is.
16: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt már érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig, és én is köszönöm, tényleg szenzációs rendezvények voltak, ugye Halásztelke játszottam még szerdán, és szombaton pedig Püspök 60 és Budapesten a Pesti Rakpartról terítéken. Én nem tudom, hogy mi történt az emberekkel, de az idei nyár az zseniális. Köszönjük még egyszer.
15: Hála jó Istennek, és kezdünk is. Itt van Hanvai PG, itt van DJ Junior, és itt van egy román. Nem a bárány, hanem a Dracula. Ezzel indulunk. Tanya Impala levezével, DJ Junior remixben kívánunk mindenki.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show vasárnap is, kétharmadban bármilyen a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvaj PG-vel.
1: És kérem szépen magamhoz ragadva a szót, hiszen én mixelek ebben az órában. Augusztus 30-án csinálok egy speciális rendezvényt itt Budapesten, Made in Italy lesz a neve, ilyet még nem csináltam, de annyi ilyen olasz remixet csináltam az elmúlt pár évben, hogy kérték tőlem egy páran, meg így biztattak rá, aztán eljutottam odaig, hogy csináltatom egy logót, és most csinálok egy rendezvényt a Kopaszi kertben, vasárnap délután 5-től 9-ig, tervezük max 10-ig egyébként, hiszen ez a nyár utolsó vasárnapja és napja, amikor igazán lehet majd bulizni. Lesznek színes italok, Balázs Attila egyébként pizza készítő világbajnoki második helyzet, csinálja majd jó kis olasz pizzákat. Szóval minden olasz lesz még a zene is, úgyhogy várok mindenkit majd oda augusztus 30-án, és most megyünk is tovább, ha már Made in Italy, egy Ciao Italy, Ciao Moreval, Ricky Poveri lemez a diszkosítben, DJ Juniorban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színű diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila pihen, de itt van, vagy PJ és Indy és Junior, és szerintem igazán majd hétfőn este fogunk megemlékezni, hogy mennyire jó volt ez a bizonyos strandfesztivál, meg ugye DJ Otisztunk is, most már jutólag elmondhatjuk, zseniális volt.
1: Egyébként én már nem visszatekintenék, hanem előre, mert jövő héten még erősebbek leszünk. Azt hittem volna egyébként a hét elején, hogy ez a hét lesz a legerősebb a nyáron, de nem, jövő héten megint belehúzunk. Szerda, csütörtök, péntek és szombat, kérem szépen Szeged, Szín-Szín, Rádió egy Stage, napközben is, este is, ott leszünk egyébként mind diszkosít, és mindezek mellett 28-án diszkosít rendezvény, Balaton Fűzföl, balatoni pop, szombaton én pedig még Érden, és ráadásul Szlovákiában is szórakoztatok, szóval nagyon-nagyon erős lesz a következő hétvége, ami valóban az idei nyár lezárása.
0: Abszolút, én is egyébként Szeged színezek, én szerdán, csütörtökön színezem a programot, meg még szombaton is egy kicsit, és egy délután is, meg este is, és pénteken tényleg együtt balatoni bobozunk, a 25. születésnapja lesz a helynek egyébként, azóta csúszkálnak ezen a bizonyos hely, színen, Balatonfűzfőn, és délután 5-től egészen este 11 óráig diszkosít lesz, méghozzá Legends 6 órán keresztül játszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit, én utána mondjuk rohanok még Bogácsra, és majd ott is fogok pörgetni, szóval kemény hét lesz a jövő hét is, de most menjünk tovább, Alex Kenji-vel, jön a Bambolé, ez kim van a DJ Junior YouTube csatornán, most meg meghallgatjuk

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai Pincsivel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten a Szírre megyünk, tehát a Szegedi Ifjúsági Napokra, a Rádió Stage-re. Előbb mondtam egy csomó nem olyat, ami nem valós.
1: Igen. Volt a Szín-Szín, meg az a Szín-Szín.

0: Róla Bogácsra.
1: Van, hogy össze-vissza beszélünk, de ez a Diszkosit Rádió Show már több mint 20 éve, és azt garantálhatjuk, hogy ez össze-vissza beszélés, ez megmarad az elkövetkező években is majd, ameddig marad diszkos.
0: Ők is hárman vannak, mint a Diszkosit, csak egy kicsit híresebbek. Ők a Swedish House Mafia egyébként.
1: Nem.
0: Steve Angello, Sebastian Igrossa és Axwell, és Ricky Lee-vel ez az újja Happiness is So Sad, DJ Junior Remixben a Diszkosit.

0: Ez a Rádió 1 estés olyan a diszkos, itt Rádió Show, kétharmadban vagyunk, a hét utolsó napján, Hanvai PG és én DJ Junior, ráadásul én mixelek, a Bárány pedig pihen, és szerintem holnap este élmény beszámoló a Strandfesztiválon.
1: És hát abszolút a jövő hétre fókuszálunk, ugyebár szín, szegedi ifjúsági napok a Rádió Stage-en, mindezek mellett egyébként ugyebár diszkos, itt rendezvény pénteken Balatonfűzfőn, szombaton jó magam pedig Érden és Szlovákiában várok majd még mindenki sok-sok szeretettel, és ez egy méltó zárása lesz az idei nyárnak, ami szerintem egyébként életem egyik legjobb nyara volt, én nem tudom, hogy mi történt idén, de annyi fellépésünk volt, annyi buli volt, annyi kellemes dolog történt velem, mint a régi szép idők, amikor még tini voltam, pedig hát az nem most volt.
0: Igen, jó ez a nyár, de ezt majd megbünteti az ősz.
1: Fő a pozitivitás!
0: Nem azért mondom, csak azért, hogy látom előre, hogy hány klub zárt be az elmúlt időszakban, és ez egy szomorú dolog. Ez egy szomorú dolog. Én mindenkinek azt kívánom, hogy egyrészt nyissatok klubot, hogyha van-e lehetőségetek, másrészt hívjatok minket. De most megyünk tovább a diszkosi dalával, jön a Sorry, elnézést mindenkitől.

0: Ladies and gentlemen, madame, on her, madame, nőszi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztel, nagyon érdemű publikum. Búcsúzunk ma estére, Bárány Attila nélkül, de DJ Junior és jó magam, honvaj, PG azért itt vagyunk.
1: Szerdán duplázok a színen, majd 26-án, aztán utána 27-én szintén színezek egyet Szegeden, a Rádió 1 stage-en, és hát kérem szépen pénteken 25. születésnap, 28-án a Balatoni Bobnak, és ugye ezzel kapcsolatban ott ünnepel a diszkós, itt 6 órán keresztül fogunk játszani, délután 5-kor kezdünk már, úgyhogy készüljetek. Aztán én utána megyek Bogáccsal, még oda éjfélre megérkezek és pörgetek egyet, majd szombaton újra Szeged szín, de

0: csütörtökön, pénteken, én szombaton nem megyek, pénteken ugye Balatonfűsző diszkosít rendezvény, szombaton pedig Érden és Szlovákiában várok mindenkit sok-sok szeretettel. Tessék megnézni a TikTok csatornámat, a YouTube csatornát és minden információt, és mindenki hallgasson Email Angel dalokat, és lájkolja, ossza meg őket, és írja hozzá. Szevasztok!
1: És amivel most búcsúzunk, az egy ibizai kedvenc volt, Gajo So Many Times, DJ Juniorba, ez is ki van a YouTube csatornán, meg még sok minden, kövessétek be, amíg nem tettétek meg. Holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A fantasztikus idei Strand Fesztivál után ma este újra a Rádió 1 stúdiójából szól az adás, innentől Wilcox a lemezjátszói mögött. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en a World is

0: és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Neil Mosh Wilcox.
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba.

2026-ban Messzászári készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love Messzászári remixében. Itt a rádió, hogy a Bird is my radio.

0: játszóknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat, viszont most 2026-ban Potyé nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább.

0: úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő 60 percben is. Még mindig Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább.
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula, let's go!

0: emlékszel rá, erre Wilcox.
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban.

0: Email Angel, Hugh Girl, Ultranate és a Move Into the Sun. A World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Bricklék a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio.

0: Áll is Wilcox után jön is Britlék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Hello mindenkinek, Bricklék is befutott, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje, a Save Me Tonight, itt a Burizma Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: Riklék a lemezjátszói mögött, ilyenkor vasárnaponként 11 és éjfél között mindig ő mixel, ő áll mellettem a Rádió 1 stúdiójában, CID Fancy Shit, ebből jövőnképpen kifelé. Na Riklék, és akkor nézzük, hogy mi az a zene, amit ráteszünk most erre.
1: Egy saját zeném érkezik, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta rengetegszer ezt a trekkemet. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Rikléktől a Beyond the Top, itt a Bőrizmár Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Brickék a lemezjátszói mögött, és két ausztrál nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: Ez így van, Fisher és a Tones and I közös zenéje, a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik a Tones and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: megjelenés, most például Robin Schulz legújabb zenéjét, a címe Better Times.
1: Igen, érkezik Robin Schulz, a német DJ és producer ezúttal egy könnyebb, pozitív hangulatú dance tracket hozott, ami arról szól, hogy a nehezebb időszak után mindig jönnek könnyebb napok. Ez jön most itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, néhány percig még Bricklék a lemezjátszóknál itt a World is Mine Radio Show-ban. Mi a ma a legvégén?
1: Ellen Ortin kellemes nyárba illő progresszív house műfajú zenét hoztam el nektek.
0: Ez ugye az Out of Body, jövő hét fellépések.
1: Színfesztiválon fogok zenét, találkozunk Szegeden, illetve Budapesten fogok még zenélni.
0: Na akkor hajrá, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszót mögé. Holnap hétfőn jövünk megint élőben 9-től, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok! We'll be right back.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Ezen a héten pedig újra útra kelünk az irány Szeged, szegedi ifjúsági napok, ahol természetesen lesz rádió stage mindjárt kettő. Az egyiken pedig mindjárt az első napon hajnali egy órától DJ Metzger Viki zenél. Az igazi mai slágerek között pedig most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön ez az Éden, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, és hát a hosszú hétvége után szépen lassan egyre inkább rá kell hangolódnunk az újabb munkahétre, és az utolsó teljes nyári hét kezdődik. Hát nem akarok ezen hosszan merengeni, de azért tényleg jó gyorsan elpörgött ez a nyár. Viszont van még egy nagy buli előttünk, a Szeged Ifjúsági Napok, ahova érkezik a teljes távunk, a teljes World Design csapat, és kettő helyszínnel is várunk majd mindenkit szerdától egészen szombatig. Az igazi mai slágerek között pedig egy újabb nagy kedvenc jöhet, már indítom is!
1: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel, már egy óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon erős óra lesz ez is. Tele az igazi mai slágerekkel, köztük most az újdonsággal. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük a Halott pénz jön, akiknek sok minden miatt emlékezetes lesz az idei nyár. Többek között azért is, mert a Sopron Festen ugye az egyik néző a színpadon a koncertjük közben kérte meg a párja kezét. Igen, mondtak, happy end lett. Nagyon menő volt. Ez meg az egyik nagy kedvencünk a csapattól az igazi mai slágerek között a Halott pénz és a Van

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa, akinek pörög a könyvklubja, erre a hónapra is van olvasmány, Lost Lambs, aki el akarja olvasni a Dua Lipa által ajánlott könyvet, az ezt keresse. Ez meg az igazi mai sláger, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi